legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
2: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
3: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van, és reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és magas séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
1: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
4: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
1: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Pakseffm.
0: Pakseffm.
5: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Paks FM.
2: Összeköt.
3: A felnapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
2: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújító strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István kétszeres világbajnok kenus, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning! A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel 6 óra után, ez már az élesztő, jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek a reggel 6 órási hírek, és jögöl valamint egy jó kis jamaikai újdonság, illetve jamaikai hangzású újdonság után. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom nektek szokás szerint szerda reggel az élesztőt. 2026. 9. hó 9-e van, vagyis szeptember 9-e, a hét közepén járunk, és azt mondja a meteorológiai előrejelzés, hogy már csak ezt az egy napot kell kibírnunk, ami a hőséget illeti, úgyhogy kezdjük is az időjárással. Szóval az előrejelzés szerint ma ugyan még 33 fok lesz Paksnál is, viszont holnaptól beköszönt az őszies idő, és csak 20, illetve 25 fok közötti értékekre lehet számítani a következő két hétben, sőt, a csütörtöki, a pénteki és a szombati napra, az atomfutás napjára is esőt ígérnek. A holnapi napra az előrejelzés szerint 80% az esély, hogy esni fog, úgyhogy így néz ki az előrejelzés, ami a mai napot illeti, tehát az a legfontosabb a számunkra. Úgy készüljetek és úgy készítsétek a gyerekeket is, hogy nyár meleg lesz, igazi nyár meleg, erőteljes napsütéssel, sok lesz a napsütés, és csak délutántól kezd el majd észak-nyugat felől vastagodni a felhőzet, ami azért esetleg enyhülésre adhat okot. Jelen pillanatban 19 fokot mutat a hőmérő, itt Pakson a stúdiónál. Csapadékra a mai napon nem lehet számítani, úgyhogy ezek a legfontosabbak. Ami az esőt illeti, jó is, hogyha jön, mert hogy a tegnapi tűzeset is megint rávilágított arra, hogy bizony nagy a szárazság Németkéren, a németkéri kanacspuszta égett, 10 hektáron avar és ajnövényzet gyulladt ki, erdőt is veszélyeztetett állítólag a tűz, de végül is nem kapta el. Tegnap este 21 óra 18 perckor adta a tájékoztatást a telepaks, hogy eloltották a lángokat. Egyébként nem csak a paksi, hanem a Sárbogárd és a Solti hivatásos tűzoltók is vonultak a helyszínre. Egyelőre arról, hogy pontosan milyen kár keletkezett, illetve mi volt a tűzrelobbanás oka, arról még nem kaptunk hivatalos információt, de én azt gondolom, hogy a nyári tüzek kapcsán mindig az volt az ok, hogy túl nagy a szárazság, és bizony nem csak feltétlenül egy eldobott csík vagy emberi mulasztás okozta a tüzet, például ugye Győrkönyvben a tehenészetben is, hanem akár egymásra rakott szalmabálák is ki tudnak gyulladni, tehát Németkéren a kanacspusztai tegnapi tűzesettel ez a helyzet. Legyen nagyon jó a napotok, és legyenek jobb hírek a mai napon, csak ezt tudom kívánni, és már is mondom, hogy milyen témákkal jövök mindehhez. Az atomfutásról biztosan beszélünk majd, és ez lesz az egyik múrisabb témánk ezen a reggelen. Ugye ezen a héten minden reggel 8 órakor az atomfutással kapcsolatban érkeznek vendégek, és ma kivételesen nem szervezőkkel fogok beszélgetni, hanem egy olyan párral, egy fiatal házas párral, akik úgy döntöttek, hogy összekötik, nem csak az életüket, összekötik magukat, és így fogják lefutni a brutál atomfutamot. A szervezőkkel állítólag erről egyeztettek is, úgymond engedélyt kértek, és hát többek között azt szeretnék jelképezni, azon kívül, hogy egy muris dologról van szó, hogy bizony össze van kötve az életük, és a nehézségeken jobb így átmenni, áthaladni. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom a beszélgetést, és őket, Nikit és Gergőt, 8 óra után tehát velük fogunk beszélgetni, és természetesen be is fogják mutatni, hogy hogyan fogják összekötni magukat, természetesen videópodcastben is közvetítjük majd a beszélgetést. Aztán az atomfutás ugyan szombaton lesz ezen a hétvégén, de fogunk majd úgymond távolabbi programokkal is foglalkozni, mert hogy szeptember 19-én lesz a szüreti nap Dunakömlődön. A szervezők ebből az alkalomból reggel 7 órára érkeznek hozzám, a szokásos táp, ha lehet így mondani, Spiegel György, Rostani Katona Katalin és Szél Benyámin. 7:30 után pedig egy másik szeptemberi programról lesz szó, a Györkönyi Pincehegyi Cimborák közönség találkozót szerveznek, és ennek kapcsán érkezik hozzám Nemes Imre, a csapat vezetője, Krémer János és Kecskeméti Gyuláni, hogy egy hölgy hogy kerül a cimborák közé, az is ki fog derülni, minden esetre egy nagyon jó kedvű társaságot lesz alkalmam bemutatni 7:30 és 8:00 között. És ami még fontos, hogy játékban vagyunk, tegnap este óta egy fantasztikus játék indult el, szintén szeptember 19-én, szombaton este 8 órától a Babits Mihály Kulturális Központban LL Junior koncert lesz Szekszárdon. Jegyekért vagyunk játékban a Facebook oldalunkon keresztül, de hamarosan így az éteren keresztül is hozom a játék kérdését, szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon jó játékot, és ahogy szoktam mondani, ugye, nagyon jó zenéket.

0: Egy vadonatúj dal a TNT-től, amely csapatról azt gondolnánk, hogy csak a retrót játsza. Tehát a 20-30 évvel ezelőtti nagy slágereit, de nem, itt az új dal, az ugye itt szól. Én viszont azt mondom, hogy remélem, hogy mindenki felébredt, legalábbis azok, akiknek ilyenkor már ébren kell lennie, 6 óra 20 perckor egészen pontosan, szeptember 9-én, amikor játékban vagyunk, mint ahogy azt már 6 óra után pár perccel ezelőtt említettem, jegyekért vagyunk játékban, belépő jegyekért, méghozzá koncertjegyekért. Ki az, aki kedveli LL Juniort? Nagyon sokan, mert hogy már nagyon sokan játszanak velünk tegnap este óta, csinálok egy frissítést a Facebook oldalunkon, és már is látom, hogy 88-an már játékban vannak velünk, pedig tegnap késő este került ki a játék a Pax FM Facebook oldalára. LL Junior koncert lesz Szekszárdon szeptember 19-én, szombaton este 8 órától a Babits Mihály Kulturális Központban, egyébként vasárnapig, e hét vasárnapig akciósan vásárolhatóak meg a jegyek, de most tőlünk is nyerhettek, nem is egyet, hanem négyet, mert hogy két nyertesünk lesz, és mindegyik nyertes fejenként 2 darab belépő jegyet fog nyerni. Ma este fogunk sorsolni, úgyhogy érdemes velünk játszani. Vannak olyan kommentelők egyébként, akik azt írják, hogy a kedvenc előadójuk LL Junior, úgyhogy természetesen nekik kimondottan szurkolunk. Szóval mi a feladat? Írjatok legalább egy LL Junior dalcímet kommentben, tehát a Facebook oldalunkon a játék posztja alá, és így tudtok játékba kerülni, tehát a helyesen kommentelők között szeptember 9-én mai napon, szerda este kisorsolunk 2 szerencsés nyertest, akik fejenként 2 darab belépőjegyet nyernek a koncertre, annak kinek ugrik be LL Junior dalcím. Ugye szoktuk mondani, hogy Google, illetve most már azt is mondjuk, hogy AI a barátod, azzal egy picit vigyázzunk, nehogy becsapjon bennünket, vagy megtéveszen, szóval nagyon jó játékot mindenkinek, és már most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó készülődést a szombati napra, készülnünk kell rá, mert most nem csak egyszerűen arról van szó, hogy az atomfutáson szurkolhatunk a futóknak, vagy szurkolnunk kell azoknak a futóknak, körülbelül 1500 futónak, akik a városunkban részt vesznek az atomfutáson, mert hogy ugyanerre a napra érkezik a Richter Egészségváros városunkba az ASE sporttelepen szűrésekkel, tanácsadásokkal, előadásokkal és helyi fellépők színpadi műsorával vár majd bennünket az Egészségváros tulajdonképpen délelőtt 9 órától délután 5 óráig. Ami nagyon fontos, hogy adománypontokat tudunk gyűjteni a részvétellel, és ezáltal több millió forintot a városnak. A Richter Gedeon gyógyszercég 3,5 millió forintot adományoz a városnak, pusztán azért, mert meghívtuk az Egészségvárost a városba. Mindig egyébként az adott város gyógyászati központjának, vagy kórházának, vagy egészségügyének ajánlják fel ezt az úgynevezett alapadományt, tehát a 3,5 millió forint a Paksi Gyógyászati Központé lesz. De a részvétellel az Egészségváros programjain 500 ponttal tudjuk adományponttal emelni a tétet. Tehát ha mondjuk beülünk egy szűrésre, 500 forint plusz, hogyha beülünk egy előadásra, 500 forint plusz, sőt, ha aznap, de csak is kizárólag aznap a rendezvény ideje alatt lájkoljuk, megosztjuk, vagy kommenteljük azt a tartalmat, amelyet a Richter Egészségváros Facebook oldala a Paksi programról kitesz, akkor azzal is gyűjtjük a pontokat. Tegnap ugye Gabival kikeresgéltük, és megnéztük, hogy hogyan tudott Kiskun Halas 63 millió forintot összegyűjteni, hát többek között úgy, hogy online nagyon aktív volt a város, és megcsinálta ezeket a lájkolós, hozzászólós, megosztós dolgokat, úgyhogy online is aktívak lehetünk, de fontos, hogy kimenjünk a rendezvényre, és minél többen, minél több tanácsadáson és szűrésen részt vegyünk. Egyébként ezek egy pozitív dolgok, nem tart hosszú ideig, és nagyon-nagyon sokféle program közül lehet választani. Igyekeztünk ma már többször megosztani az Egészségváros Paksi programjait. A szűrések között lesz többek között érszűkületvizsgálat, migrénszűrés, bőr- és körömgombaszűrés, vércukormérés, vérnyomásmérés, prostataszűrés, a tanácsadások között csontritkulással, depresszióval, szorongással, diabetológiával, kardiológiával kapcsolatos tanácsadásokon lehet majd részt venni, hogy egészen pontosan ezek a sátrak hogy fognak fölállni, és hogyan lehet bejelentkezni, vagy lesz-e sorban állás, hát állítólag nagyon jól ki lesz találva. Egyébként tanácsadások, Agora előadó sátor, ahol előadásokat lehet hallani majd, például a csontritkulással, vagy a bőr és körömgomba fertőzéssel kapcsolatban. Az életmód sátorban is előadások lesznek, lesznek családi programok, a helyi fellépők között pedig ott lesz többek között a Csillagsó Tánc Egyesület, a Tehetség Alapfok Művészeti Iskola, a Főnixesek, aztán a Paksi Twirlingesek és a Csámpai Country Road Club is. És ami még nagyon fontos, hogy délelőtt 9 órakor a Csengély Dénes Kulturális Központ parkolójától indul majd egy úgynevezett egészségséta. A felvonulás tulajdonképpen teljesen ugyanúgy, mint a városnapján, az ASE sportcsarnok felé, magához a sporttelephez, az egészségváros központjához tart majd. Aki ezen az egészségsétán részt vesz, az háromszorozza az adománypontot, 500 helyett 1500 forint jár fejenként a sétáért. Hát ezt is kiszámoltuk Gabival, hogyha mondjuk 1000-en felvonulnánk, hasonlóan a városnapjához, akkor a városnapi felvonuláshoz, akkor több mint 1 millió forintot tudnánk ott is összegyűjteni. Úgyhogy mindenkit buzdítunk, hogy menjünk már az egészségsétára. Rendkívül látványos lesz a történet, ebben biztos vagyok, és gyűjtsük a milliókat Paksnak. Egyetlen egy napunk lesz rá.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton, az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
2: Ez a Paks FM!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
2: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van, és reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek, szakorvosok által, torna lesz, Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
1: Szeptember 5-én rendezték meg a Sióagárdi Szüreti és Falunapot, amely színes programokkal várta a település lakóit és

0: vendégeit. A rendezvényen születi felvonulás, néptánc bemutatók, zenés műsorok és koncert is szórakoztatta a közönséget. A napot falunapi buli és közös ünneplés zárta. A medinai roma nemzetiségi önkormányzat szeptember 12-én szombaton rendezi meg a Roma nap és kisasszony nap elnevezésű rendezvényt, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 16 órakor köszöntővel és ünnepi beszéddel kezdődik a Medinai Művelődési Ház és játszótér területén. A rendezvényen díjazásokra, vendégtánccsoport fellépésére és roma tánc bemutatóra is sor kerül. A résztvevőket vacsorával várják, majd reggelig tartó fergeteges buli zárja az estét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

Elnézést, szerelmes vagyok. Ez a dal címe Emiliától a 2000-es évből játszottam. Egy ritkábban játszott, illetve hallott felvétel indítottam a zenék sorát a fél hetes hírek után. Egészen pontosan 8 perccel járunk reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, szeptember 9-én, és külön üdvözlöm Ádám nevű hallgatóinkat, ma ők a névnaposok, de mondom, hogy még kik ünnepelhetnek: Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Szergiusz, Sziringa és Wulfia nevű kedves hallgatóink is, a ritkább neveket soroltam, Isten éltessen tehát mindenkit, aki pedig születésnapos szeptember 9-én, az a hírességek közül együtt ünnepel például Péter Szabó Szilvia énekesnővel, aki annak idején a Nox énekesnője volt, ő 1982-ben látta meg a napvilágot Szegeden, vagyis ma 44 éves, és ma ünnepel Hugh Grant színész is, a Golden Globe díjas angol színész, 1960-as születésű, vagyis ma 66 éves, 4 esküvő és egy temetés, Andy McDowell színésznővel az oldalán, sztárom a párom Julia Roberts-el, és a Bridget Jones naplója, abban is főszerepe volt többek között. Ezek a legismertebb vígjátékok, amelyekben Hugh Grant szerepelt, szóval Isten éltesse a születésnaposokat is. Ami a mai napot illeti, sok napsütésre és nyárias melegre készüljetek, 33 fokot ígértek Paksa, illetve a Vétel körzetünkbe, az országos átlaghőmérsékletet is 30-32 fokra jósolják, úgyhogy nagyon meleg lesz, de azt mondja az előrejelzés, hogy már csak ezen a napon lesz meleg, holnaptól jön az őszies időjárás esővel, és kellemesebb 20, maximum 25 fokkal, úgyhogy a mai napra még így készüljetek, és így készítsétek a gyerekeket is. BSV újdonságával folytatjuk, Always Be Mine, ez a dal címe, aztán hamarosan visszatérek, és visszatekintünk a hétvégére, amikor itt járt Pakson a Nyéki-hegyi piac. Maradjunk együtt, jó készülődést! Élesztő!

0: Élesztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez az élesztő szerda reggel, amikor visszatekintünk a hétvégére, ki az, aki kint járt a Nyékihegyi vásárban, harmadik alkalommal járt Pakson a szombati napon a Nyékihegyi piac, amely alsó Nyékről indult, és egyre nagyobb sikerrel járja, hát az országot még nem, de a térséget, kézműves termékeket árusító kistermelők, tejtermékekkel, füstölt húsárokkal, sajttal, zöldség- és gyümölcskészítményekkel, horgolt ruhákkal, erről szól a Nyékihegyi kézműves piac, összesen több tucatnyi árus kínálta a termékét Pakson, a bátaszéki Bölcsföldi Tamás homoktövis kistermelő, saját ültetvénye is van. Páfikati kolléganőnk vele beszélgetett a helyszínen.
2: Hidegen sajtolt, tartósítószermentes gyümölcslevet készítünk, natúrt és mézeset, készítünk lekvárt, örleményeket, teakeveréket, majdnem minden részét felhasználjuk homoktövisnek.
3: Saját ültetvényetek van és hol?
2: A szomszéd faluban van egy 4 hektáros birtok, és azon termeljük homoktövist másfél hektáron. Az aszállyal küzdünk, idén öntözőrendszert készítettünk, próbálunk így lépést tartani ezzel a trópusi időszakkal.
3: Mit kell tudni a homoktövisről egyébként, tehát milyen jótékony hatásai vannak?
2: Nagyon magas ugye a beltartalma, vitamin, C-vitamin nagyon magas benne, ugye a beta-karotin miatt van ilyen szép színe, amiből a szervezet A-vitamint állít elő, E-vitaminban gazdag, antioxidáns, az omega zsírsavak teljes palettáját tartalmazza, nagyon komoly szakirodalom van róla, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy utána nézzen az interneten. Nagyon jó a orvostani tulajdonságai, mind köszvényre, mind emésztésre, méregtelenítésre, az egészségünk megtartása érdekében elengedetlen, hogy fogyasszuk.
3: Ilyenkor összelérik be, ugye, a homoktövis?
2: Októberben érik, igen. Körülbelül mind a kései szőlők. Akkor ágeltávolításra szüretelünk, és az ágakat utána elvisszük egy üzembe, ahol ágastól, levelestől, gyümölcsöstől sokkolják. Ugye egy gyors fagyasztáson megy keresztül. Ez azért elengedhetetlen, mert ugye amikor leválasszuk az ágat a bokorról, akkor néhány óra múlva elindul az eredési folyamat. Az eredési folyamat előtt lesokkoltatjuk, utána megtisztítják, lerázzák fagyos állapotába, kiszelelnek belőle minden bele nem valót, és a gyümölcsöt zsákba teszik nekünk, és tartós fagyasztásra beteszik a mélyhűtőbe. Ezáltal, amikor mi feldolgozzuk, és a fagyott gyümölcsöt elővesszük, megmossuk, kiolvasszuk, akkor ugyanott folytatja, ahol szület után abbahagyta, és egy friss citrusos gyümölcsről van szó, és mi ezt minden hétvégén készítjük 52-szer egy évbe, hogy mindig a frisset tudjuk hozni a piacra.
3: A homoktövisnek hány fajtája van, és melyik az, amelyikkel érdemes foglalkozni?
2: Alapvetően a homoktövis fogyasztása egy jó dolog, viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy melyik fajtából készült az a gyümölcslé, amit éppen fogyasztunk. Mi az aszkólával dolgozunk, ez a többi fajtához képest kimagasló beltartalommal rendelkezik, a többi az nem gyógyászati szempontból értékes, hanem vannak például a habegó, az olajhasznú, abból csak olajat sajtolnak, a másikkal csak ételt színeznek, az aszkóla a legjobb. Mi ezzel dolgozunk. Hát most már nagyon sok félét lehet találni neten, az a baj, hogy keresztezik, nagyon sok a csaló, és hogyha valaki arra adná a fejét, hogy ültessen homoktövist, akkor én ajánlom azt, hogy egy termelőhöz menjenek el, és ott őtőle személyesen egy nagy ültetvényből vásároljanak oltványt, mert ott garantálni tudják a minőséget.
1: Azt szeretjük a helyi termelőkben, a kézműves vásárok helyi termelőiben, hogy jó tanácsokat is adnak, és még azt is szívesen elmondják, hogy hogyan tud belevágni valaki abba, amibe ő belevágott. A homoktövis termesztésről is, illetve termesztéssel kapcsolatban is kaptunk jó tanácsokat Bölcsföldi Tamástól, homoktövis kistermelőtől, akinek saját ültetvénye is van, és egyébként bátaszékről érkezett szombaton Paksa, hogy részt vegyen a Nyékihegyi piacon, és kínálja a portékáit. Katinak nagyon köszönjük a tudósítást. A múlt hét végével foglalkoztunk így a téma kapcsán, viszont már is mondom, hogy mire számíthatunk ezen a héten. Ma is vannak és lesznek programok a városban, illetve a környéken. Ugye hétvégén itt van az atomfutás, a Richter egészségváros programja, és még számos nagyszerű program. No, lássuk, hogy mi vár ránk.
0: És most következnek a Vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon új kiállítás, illetve tárlat nyílik Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban délután 5 órától. Kovács Norbert szobrász művész a Tektonikus Metamorfózisok címmel nyitja meg a tárlatát. Mindenkit szeretettel várnak, egyébként október 9-ig meg tudjuk nézni a kiállítást. A holnapi napon, vagyis szeptember 10-én Kalocsán koncert lesz, nem is akármilyen, a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében jazz koncertre vár mindenkit Lakatos Ágnes Special Zene címmel. A belépés egyébként teljesen díjtalan, szintén Kalocsán mese délelőtt lesz a Csavargó Kisautóval, de más szeptember 12-én, vagyis szombaton délelőtt 10 órától a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Ide is díjtalan a belépés, egy klassz program a gyerekeknek, és klassz nagy programok is lesznek a hétvégén, ugyanis például most ezen a héten lesz a Bárka Fesztivál Tolnán. Tolna egyik legnagyobb rendezvényéről van szó, az Altaripa Szabadidő Parkban pénteken, illetve szombaton lehet számítani majd rendezvényekre. Pénteken egyébként Méringer Gergő lesz a sztár fellépő, aki augusztus 20-án Pakson is nagy sikerrel adott koncertet, úgyhogy csak úgy jelzem a rajongóknak, hogy Tolnára érdemes átlátogatni, vagy ellátogatni. Szeptember 12-én szombaton pedig este 9 órakor a Lord zenekar lesz a sztár vendég a Bárka Fesztiválon, de ezen kívül halfőzőverseny, kerámia zenekar, Bringa Suli, a The Rock Wave nevű csapat és a Sisak Café is fellép majd. Gerjenben ezen a hétvégén rendezik meg a Szüreti és Falu napot, a szombati napon kirakodó vásárral, ingyenes gyermekhintákkal, ugrálóvárral, arcfestéssel. Délután 3:30-kor kezdődik majd a Szüreti felvonulás, este 19 órakor Fábián Zoltán is zenekarra lép fel, este 8:30-kor pedig a Desperado lesz a sztár vendég. Szekszárdon a szombati napon nyílik meg Mózer Zoltán fotókiállítása Időbe zárva címmel. A Művészetek Háza lesz a helyszín. Ami pedig Paksot illeti, a szombati napon két nagy rendezvényünk is lesz, egymással, egymást erősítve, ha lehet így mondani. Az atomfutás, amelynek a versenyközpontja szokás szerint az ASE sportcsarnok melletti füves területen lesz, a másik oldalán pedig az ASE sporttelepen zajlik majd délelőtt 9 és délután 5 óra között a Richter egészségváros programja, amelyre tudjátok, azért fontos kilátogatni, mert ahány szűrésen, tanácsadáson és előadáson részt veszünk, annyi adománypontot tudunk összegyűjteni, fejenként egyébként mindig 500 forint, illetve 500-os adománypontot 500 forinttal tudjuk növelni, azt az egyébként 3,5 millió forintos adományt, alapadományt, amelyet a Richter Gedeon gyógyszer cég a Paksi Gyógyászati Központnak ajánlott fel, úgyhogy nagyon nagy összefogásra van szükségünk, ezzel a témával 8:30 után még behatóbban fogunk foglalkozni. Szóval sok-sok program, és mindegyik ott van a Paks FM weboldalán, a programajánló rovatban. Böngészétek át, és választhatok programokat.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: A Freedom, a Bellem egyik nagy sikerű dala egyébként az 1984-es évből szólt. A dalt maga George Michael írta állítólag, és milyen jól adta elő. Hamarosan reggel 7 óra, lássuk, mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Új terelés épült ki az M6-os autópályán, a délfelé vezető pályatesten, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-asig a külső és a gyorsítósávot lezárták, valamint a leállósávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. A 6-os főúton a Tolna és Szekszárd közötti szakaszon a 136-os és a 139-es szelvények között a burkolatot tisztítják a mai napon, ezért útszűkület lassítja majd a közlekedést. Az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es kilométertől a 21-esig kaszálási munkákat végeznek a mai napon. Útszűkületre lehet majd számítani. Bátaszék és Dunaszekcső között pedig a 17-es és a 32-es szelvények között fakivágás lesz félpályás útlezárás mellett. A 63-as főúton Aba átkelési szakaszán a burkolatot javítják, ezért a 73-as és a 75-ös szelvények között útszűkületre lehet számítani. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt útszűkületen halad át a forgalom a 46-os és a 47-es szelvények között, és szintén a 65-ösön Kégy térségében a 16-os kilométernél árok és patka rendezés miatt van útszűkület, és még nézzünk át Bács-Kiskunba is. Kalocsa és Bátya között az 51-es főúton a 118-es és a 127-es szelvények között kaszálás lesz a mai napon. Lassan mozgó, illetve haladó járműre számítsatok. Kalocsa belterületén pedig a 116-os és a 117-es szelvények között egy megsüllyedt víznyelő helyreállításán dolgoznak. Reggel 7 és délután 4 óra között a fél útpálya le van zárva, ami pedig az 52-es főútat illeti Fülöpszállás és Solt között még mindig több szakaszon félpályás útlezárás okoz, például a reggeli órákban is torlódást a 35-ös és az 51-es szelvények között. Vigyázzatok magatokra!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt!
0: Balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, és további remek rádiózást hamarosan reggel 7 óra. Gabi hozza a híreket, utána pedig már is vendégeimmel, első vendégeimmel érkezem. Tulajdonképpen 7 és 8 óra között két szeptember 19-i szombati programmal fogunk majd foglalkozni, ugyanis szeptember 19-én szervezik meg Dunakömlődön a szokásos nagy sikerű, előre mondom már, hogy nagy sikerű születi napot, úgyhogy a szervezők érkeznek hozzám, 7 óra után velük fogok beszélgetni, fél 8 után pedig a Györkönyi Pincehegyi cimborák érkeznek hozzám, egyenesen Györkönyből, ők 19-ére szervezik a szokásos közönség találkozójukat, nagy örömmel mutatjuk be egyébként őket, egy nagyon vidám, nem mindennapi társaságról van szó, úgyhogy ezzel a két témával folytatjuk, tehát jó utat, jó reggelt és balesetmentes közlekedést, valamint jó vételt mindenkinek.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
3: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújító strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
2: Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
4: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van, és reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz, Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol így 7 óra után, szeptember 9-én egy jövő hét szombati programmal foglalkozunk a következőkben. Ahogy ígértem, jövő héten szombaton lesz a Dunakümlődi Szüreti Nap. Mindig nagy esemény a városban és a térségben, és a szervezők itt vannak velem a stúdióban, a Dunakümlődi részönkormányzat tagjai. Spiegel György, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Hogy áll a focipálya, vagy az nem kell a szüreti napra?
2: Hát a szüreti napra az most nem kell, de vasárnapi bajnokság. Kell.
1: Igen, igen, erről majd esetleg ejtünk szót. Rostané Katona Katalin, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Szél Benyámin is itt van velünk, aki nem mellesleg a Paksi 8-as választókörzet képviselője is. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Vezeted-e a sort újra a felvonulásnál?
4: Ja. Azt hittem, hogy itt a beszélgetés.
1: Igen, igen, gondoltam, hogy most behúzlak a csőbe, mert hogy a szüreti felvonuláson tavaly, úgy emlékszem, hogy kis családoddal vezettétek a sort.
4: Így van, ezzel egy kicsit meg is szentségtelenítve a szüreti felvonulást, mert nem lovak voltak elől, hanem egy fűnyíró traktor, de alapvetően igen, ugye, mivel már ugye én korábban ott voltam, mint ahogy így meghirdettük a gyülekezőt, hát így végülis az én kis traktorom került előre, majd lehet, hogy majd a jövő héten kicsit hátrébb parkolok, és akkor talán nem én fogom vezetni a fűnyíró traktorral a sort.
1: Igen, nem olyan nagy baj ez. Akkor kezdjük a leglátványosabb részével a szüreti felvonulásnak, egyébként a szüreti napnak a szüreti felvonulást. Nagyon-nagyon szeretjük a Dunakömlődi szüreti felvonulást. Tulajdonképpen ez a felvonulás biztosítja azt, hogy a mi városunkban Pakson is legyen egy olyan igazi szüreti felvonulás, a Dunakömlődi felvonulás. Én határozottan úgy emlékszem, hogy amikor tavaly a szüreti felvonulást a videóban tudósítottuk a Facebook oldalunkon, a Paksefem Facebook oldalán, akkor odaírta valaki, hogy hol vannak a lovasok, de csak a mi felvételünkről maradt le, mert voltak lovasok, Kata. Nem?
3: Igen, igen, igen, azért Madocsáról is érkeztek, Bölcskéről is érkeztek lovasok, de hát helybeli lovasunk is volt, aki ugye ő is felvonult ezen a rendezvényen. Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például a madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. Uh-huh. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
1: Igen, és ahogy feldíszítitek ezeket a kis traktorokat, vagy akár fűnyíró traktorokat, az mindig nagyon látványos és nagyon kellemes. Nem tudom, Gyuri, egyébként lehet még csatlakozni a felvonuláshoz? Hát, és csak dunakömlődiek vonulhatnak fel?
2: Nem, hát ez nem egy zárt közösségnek, nem csak a dunakömlődieknek van ez a rendezvény. Tehát nyilván, hogyha más is becsatlakozik a vidékről, nagyon szívesen várjuk, hisz nincs megszabva, hogy hány résztvevő lehet részt a menetben, úgyhogy jöjjenek mindig többen, és hát valóban ugye már mind ahogy a fuvarozásban is az állati erő már lassan-lassan megszűnik, és régen mindig azt mondtuk viccesen, hogy a bólogató dízel, tehát a lovakat felváltják a hagyományos dízel vagy a benzin üzemű gépjárművek, viszont látjuk azt évek óta, hogy nagyon-nagyon ízlésesen feldíszítik ezeket a kis rotakopákat, a kis kerti traktorokat, és hangulatos ez a felvonulás.
1: Igen, és hogyha ugyanilyen trópusi nyaraink lesznek a jövőben, akkor a fűnyíró traktorok is kikopnak majd, úgyhogy lehet hozni a kreatív ötleteket, nem? Hogy igen, mivel lehet felvonulni majd a Dunakömlődi szüreti felvonuláson. El kell mondjam a hallgatóinknak, hogy csodálatos gravírozott, vagy nem tudom, hogy ugye, gravírozott igen, poharakkal érkeztetek, és mindegyikötök előtt van egy pohár. Gyuri, esetleg ha felemelnéd, akkor a kamera is látni fogja. Kati, mik ezek a gyönyörű poharak?
3: Hát ezt tavaly indítottuk először, és azt gondoltuk, hogy legyen Dunakömlődnek is egy saját rendezvényéhez kapcsolódó saját borospoharra, és ugye ez, ahogy látszik ugye a gravírozásban, illetve a feliratnál is, ugye, hogy a Dunakömlőd ékesen díszeleg a poháron egy gyönyörű szép szőlőfürtel, és erre az idén is. Tavaly évben nagyon nagy sikere volt, és mondhatjuk azt, hogy már amikor a rendezvény napja elérkezett, akkor már szinte alig-alig volt pohár, amit meg lehetett ott a helyszínen vásárolni. Most az idén ott a helyszínen történik majd ennek a úgymond forgalmazása, tehát mondhatjuk így, de ugyanakkor tehát próbáljuk azért ugye a fellépőinknek is megköszönni, hogy ők eljönnek, különösen azok a fellépők, akik ingyen és feljönnek, tehát ezek a helyi népviseletbe felöltöznek, ugye akár csak a Szarkalábra gondolunk, vagy pedig a Táncolj önmagadért egyesület, illetve tánccsoport, és azért nekik szeretnénk ezt megköszönni, hogy ők kijönnek, részt vesznek a mi rendezvényünkön, és fellépnek, megmutatják magukat.
1: Értem, hogy a pohár ajándék is, de nagyon fontos, hogy mikor és hol lehet hozzájutni, mert én pont kikértem magamnak, amikor beállítottatok ugye vele, hogy tavaly is volt. Tehát én ott voltam tavaly is, de nem is emlékszem ilyenre, mert hogy gyorsan elkapkodták, azt mondtad.
3: Igen.
1: Úgyhogy népszerűek ezek a gyönyörű poharak, és hát lehet belőlük nyilván kóstolni is. Jó. Na lássuk, hogy mire lehet számítani a kömlődi szüreti napon. Kezdjük valahol.
4: Jó, hát ugye maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Szarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
3: És ezt ne felejtsük el, ugye, hogy a maga a menetet pedig élő muzsika fogja követni, tehát a traktorokon, illetve a mezőgazdasági gépeken, nem is tudom, talán tavaly mi volt, volt harmonikás.
4: Harmonikás, egy
5: fúvós,
4: meg ugye egy dobos.
3: Meg egy dobos, igen.
4: És ugyanaz a csapat fog most is érkezni. És ugye a TS-nek van egy traktora, illetve egy ilyen nagy pótkocsi, amit ugye ilyenkor szoktak, ugye, tehát ők is ugye felvonulnak, és ugye a vendégek alapvetően erre szoktak fölni. Jelen pillanatban Galántáról lesz ugye pont itt testvérvárosunknak küldöttsége, őket is várjuk szeretettel, és úgy tudom, hogy jönnek is, és a felvonuláson, hát ezen a traktoron fognak ők is például részt venni, mint ahogy a zenekar is. Úgyhogy a fülükbe fogunk egy kicsit muzsikálni.
1: Ezt mindig jól kitaláljátok, illetve tudom, hogy hosszú évek óta így megy, hogy a felvonulás nem csak egy kis, rövid felvonulás, hanem úgy megadjátok a módját, tehát úgy utol lehet érni akár a felvonulás, vagy lehet kísérni is. És hát említettétek, hogy egy picit előrébb hoztátok a felvonulást, mert nagyon sok a fellépő. Nem tudom, hogy végig vesszük, Gyuri esetleg, vagy Kati, segítsetek akkor, hogy kik érkeznek. Annyit előre vetitek, hogy a nagy sztár vendég tulajdonképpen Bódi Guszti és Margó lesz, de hát ezen kívül vannak még olyan nevek, amelyek ismerősek szerintem a közönségnek.
2: Igen, tehát már meg is jelent ez a promócióba, tehát már készülnek erre a lakosok, de nyilván a Bódi Gusztiakon kívül, tehát vannak előtte lévő fellépők is, hiszen a kezdet az 18 órakor lesz, a Csocsesz mint sztárvendég fog fellépni, őt követi 19 órakor a Credence együttes, sokak számára szimpatikus két fiatal emberből álló mulatos csapat, és hát 8 órakor úgymondva az esfénypontja, ha szabad így fogalmazni, a Bódi Guszti és Margó koncertezik, egy jó órás előadásra meglátogattak bennünket, és ha már ez három sztárvendégtől a vendégek kellő jó hangulatban vannak, akkor ezt megfűszerezzük avval, hogy a Bódi Guszti koncert után DJ Tess húz még egy kis diszkó talpalávalót, és ez tervek szerint éjjel egy óráig fog tartani, tehát ott a színpad előtti téren, placon, ott mindenki táncolhat, mulatozhat, beszélgethet, és hát reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni.
1: Tesenyi Norbertről van szó, paksi DJ-nkről, és nagyon sokan szeretik, főleg, hogyha egy kicsit retróba hajló muzsikát kértek tőle, vagy azt hoz. És hát ezen kívül gondolom étel-ital, és hát a közösség a helyszínen, Kati.
3: Így van, tehát ugye a helyi szolgáltatóink fognak úgymond a friss nedűt kínálni, és akkor itt bár ugye azt mondjuk, hogy szüreti nap révén ugye a bornak kell folyni, azt szokták mondani, hát azért a csapolcsör ugyanúgy meg fog jelenni, tehát azt azért nem hagyhatjuk el egy rendezvényről, de mellette a kürtös kalácsos, a szokásos cukorárus, édességárus, játékosok érkeznek, helyi hurka, kolbász, pecsenye sütés is lesz, illetve lángos.
1: Mi a legjobb szerinted képviselő úrhoz fordulok, Benji, a Dunakömlődi szüreti napban? Egyébként én nem is tudom, ugye mindig eljöttök a ti hármasotok, amikor valami rendezvény van Dunakömlődön, ha jól emlékszem, a gyereknap alkalmából voltatok itt utoljára, csodálatos egységpólóban érkeztetek. Ugye a Csengei Dénes Kulturális Központ a programszervező felelős a városban, de azért mindig a ti hármasotok itt elég határozottan beleszól, hogy Dunakömlődön mit szeretne. Benji, ez így van?
4: Így van. Én úgy gondolom, hogy a Csengeivel egy nagyon-nagyon jó összhangot tudtunk teremteni, mint ahogy egyébként köztünk is nagyon jó az összhang, és nagyon jól le tudjuk így osztani azt, hogy ki milyen feladatokat csinál. Tehát ezt mindig elmegyünk hozzájuk, megbeszéljük, ez ennek a feladata, az annak a feladata, és ugye rengeteg olyan kísérő feladat van, akár csak egy buszközlekedésnek a módosítása, hiszen le lesz zárva az út. Ezeket ugye akkor például a csengések intézik, tehát rengeteg olyan háttérmunkát ők elvégeznek, ami alapját szolgálja annak, hogy a rendezvény működjön, vagy akár csak az, hogy villanyra szükség van. Tehát, hogy ezt is ki kell építetni, stb. Stb. Tehát ezeket a csengések megcsinálják, ezt a háttérmunkát, és mi nekünk tényleg az a feladatunk és lehetőségünk, és talán a lehetőség szót emelném itt ki, hogy összeállíthatjuk a programot. Nyilván az anyagi lehetőségeinket ismerjük, tudjuk azt, hogy körülbelül milyen hangulatot szeretnénk. Ugye itt most teljes egészében a mulatósra van kihegyezve, és ugye ennek megfelelően tudtunk hozni előadókat. Nekem még annyit hozzátennék, mert két nem is annyira apróságot kihagytunk, hogy ugye a szüretinek a egyik legfőbb lényege az, hogy tényleg a lakosság ebbe hogy csatlakozik be, és ugye ott a buszfordulónál, ahol a Szarkalábnak a fellépése lesz, ott egyébként a lakosság fog egy nagyon nagy kínálást, tehát ott a helyieknek a süteményeitől elkezdve innivalók, tehát ugye a helyiek megvendégelik a menetnek a, vagy hát a menetet, menet résztvevőit, illetve egy előadót még véletlenül kihagytunk, ugyanis Szabó Dávid fogja kezdeni majd 17:30-kor az egészet, az viszont egy kicsit az is egy másabb hangulatú lesz, mint a többieké, ugyanis ő nem a színpadra fog majd fölmenni, hanem ő bemegy a sátorba, és egy ilyen közös éneklést fog hát próbálni gyakorlatilag ott a hallgatósággal, illetve reméljük, hogy nem csak hallgatósággal. Ugye Dávidot a Sisa Caféból is ismerhetjük, illetve a Medinai Tambura zenekarból, de ugye ő egyedül is nagyon sok városi rendezvényen fellép, és végtelen a repertoárja, úgyhogy itt is ezt, ami jó kis nóták, amit együtt lehet énekelni, tehát ezzel próbálunk majd hangolni 17:30-tól.
1: Igen, úgy valószínűleg gitárral fog érkezni, és el tudom így képzelni, hogy akkor ott a közönségben, vagy a közönség soraiban ő simát darra fakasztja szerintem.
4: Abszolút,
1: majd
4: abszolút,
1: ott
4: ez a cél.
1: Ez a cél. Nagyon jó a program, és szerintem Bódi Gusztiékra sokan kíváncsiak, és hát őróluk is azt kell tudni, de szerintem mindenki tudja róluk, hogy nagyon jó hangulatot csinálnak, és rendkívül közvetlenek a színpadon, és ha már a munkamegosztásról beszéltél, Benji, úgy tudom, hogy a fellépőkkel is tartják a kapcsolatot, és Csocsesz is például elég közvetlenül beszélget vele, amikor időnként felhív, csak mert elmesélted.
3: Igen, tehát az, akár telefonon, vagy akár e-mailen is beszéltünk, tehát tényleg egy nagyon-nagyon közvetlen úriember. Személyesen még nem találkoztam veled, de azt gondolom, hogy akkor ez így jövő hét szombaton még akár a két puszi is fog csattani, szerintem az ő részéről.
1: Igen. Mi a legjobban unokömlődi szüreti napban, amely tehát jövő héten szombaton lesz, tehát most egy jövő heti programról beszélgetünk, csak tudatosítom a hallgatóinkban. Nem, oda mennek több százan most szombaton. Hát mindenki tudja, hogy most atomfutás és egyéb dolog, és különben is egy picit enyhébb lesz az idő, már olyan igazi őszies napsütéses időt várunk, én azt gondolom. Gyuri, mi a legjobb a szüreti napban?
2: Hát igazából mindig azt erőltetjük az ilyen találkozásokkor, hogy a közösség összetartása, kovácsolni az embereket, legyenek találkozási pontok, beszélgetések. Tehát nyilván az elsődleges cél, hogy túl a szórakoztatáson valóban a dunakömlődi lakosoknak tudjunk kedveskedni, rendezvényt biztosítani, és hát ez éves szinten ugye több egyéb más rendezvényben is kimerül, nem csak a szüreti napba, amire mi mindig nagyon-nagyon időbe készülünk, hiszen még a szüreti napról beszélgetünk jelen pillanatban, de mi már a zárt csoportunkon belül van egy chat csoportunk, már a faluházas karácsonról is szót ejtettünk a héten, pedig az még viszonylag egy távolabbi történet, de tényleg mindig időben kezdünk foglalkozni a dolgoknak a szervezésével. Tudjuk azt, hogy a dunakömlődi szüreti nap idén a 28. alkalommal kerül megrendezésre, tehát valóban azt mondom, hogy van egy váz, van egy rutin feladat, ami különböző finom hangolásokkal kell csak szépíteni, de bízunk benne, hogy a fellépők is önök lesznek, akik tényleg sok látogatót ide csábítanak, és hát reméljük, hogy ugyanúgy jó visszhangot fogunk kapni az idei év szüreti napjáról is, mint hogy ezt hál' Isten megkaptuk a korábbi évekről is, és tényleg szeretnénk, hogy jó legyen az időjárás, az eső nem mossa el ezt a rendezvényt, és biztos vagyok benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és ha jól érzik magukat, akkor mi örömbe tettük a dolgunkat.
1: Bencsi, te mit vársz a legjobban a szüreti napban?
4: A felvonulást bizonyos szempontból, mert tényleg ugye az egy különlegesség, az nem olyan, mint egy más egyéb rendezvénynek, hogy csak jönnek az előadók, stb., hanem ez tényleg egy ilyen speciális része, illetve ilyenkor mindig egy ilyen várakozás van bennünk, amikor ugye jönnek a traktorok, jönnek, és akkor reméljük nagyon sokan lesznek, mert azért mégiscsak az azt jelenti, hogy akkor igenis működik még a faluba ez az összetartó erő. Tavaly is elégedettek lehettünk a létszámmal, remélem, hogy ez most is így lesz. Tehát én ezt várom a legjobban. És bizonyos értelemben egyébként mindig a végét is várom nagyon, mert amikor mi vagyunk a szervezők, akkor ugye, hogy kipipálhatjuk, hogy rendben lement azért.
1: Ezt szeretem, amikor a szervezők ennyire őszinték. Kati, a fellépők közül te melyiket várod a legjobban? Csocs, aki azt mondta neked legutóbb a telefon, hogy aranyom.
3: Aranyom, igen. Én Szabó Dávid, tehát nekem a hangja nagyon-nagyon egy nagyon bájos és nagyon kedves és nagyon megnyugtató tud lenni ő. Úgyhogy én őt várom.
1: Az a közönség éneklés, az szerintem egy nagyon kellemes dolog lesz, és tulajdonképpen ő lesz az egyik fő fellépő este 17:30, majd a dunakömlődi szüreti napon, tehát jövő héten, szombaton, szeptember 19-én mindenkit szeretettel várnak Dunakömlődön. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó munkát nektek addig is, meg mára is.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: A dunakömlődi részönkormányzat tagjai, Spigel György, Rostané Katona Katalin és Szél Benyámin, aki nem mellesleg a Paksi 8-as választókörzet képviselője, ők voltak a vendégeim, és a jövő hét szombati dunakömlődi szüreti napról beszélgettünk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: De egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
2: Nem lehet focizni.
1: De.
2: Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
1: De hogy?
2: Ezt most mondom.
1: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
2: De legyen sok osztály, mondtam, egy helyen.
1: Hát
2: tehát
1: most...
2: ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
1: Ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportba, de
2: foci
1: jó.
2: Közben.
1: Hát nem csak foci, nem foci de közben.
2: A foci
1: nem csak
2: a
1: fociról szól,
2: hogy nagyon
1: mi vagy te, Orbán Viktor?
2: Nem vagyok Orbán.
1: A fociról szól.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és António Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
3: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van, és reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
1: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa

0: Gabinak, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István, kétszeres világbajnok kenus, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7:30 után csak úgy, mint az előző fél órában egy jövő hétvégi programról fogunk beszélgetni, és ezzel együtt bemutatunk egy györkönyi fantasztikus csapatot, a györkönyi pincehegyi cimborákat. A cimborák vezetője Nemes Imre a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És elárulom már most, hogy te paksi vagy.
2: Paksi.
1: Leplezzük le.
2: Igen, hát eléggé paksi.
1: Eléggé paksi, és hát sokan tudják ezt, hiszen az atomerőműből mentél nyugdíjba, nem is olyan régen. Fizikusként dolgoztál, és hát mi szomszédok voltunk, majdnem.
2: Majdnem szomszédok.
1: Majdnem szomszédok voltunk. Így van, itt van a csapat egyik tagja, Krémer János is, téged is szeretettel üdvözöllek, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
1: Te viszont úgy tudom, hogy tőzsgyökeres györkönyi vagy?
3: Igen, igen.
1: Aha. És akkor ez kötelez? Tehát tőzsgyökeres györkönyinek a györkönyi pincehegyi cimborákban énekelnie kell, vagy kell azért a jó énekhang is?
3: Hát azt nem mondanám, hogy nagyon kell, de hiányzik mindenkinek a hangja gyakorlatilag.
2: Nem, hát főleg a Jani bácsi hiányzik.
1: Na várjuk, akkor köszönöm. Mi kell hozzá egyébként? Akkor ezt tisztázzuk, mi kell hozzá, hogy valaki a györkönyi pincehegyi cimborákban énekeljen?
3: Hát gyakorlatilag, mit mondjak? Ezt a csoportot most már azt mondom, 8 éve ápoljuk, vagy...
1: Igen, 8 éves.
3: 8 éve.
1: Tehát egy közösség, aki közösségbe akar tartozni,
3: igen,
1: az
3: igen,
1: jöhet.
3: És örülünk neki, hogy ez a csapat megalakult, mert férfi csapat az egész is gyakorlatilag, körülbelül ez a korosztály, ami miénk, és szeretünk énekelni, és úgy veszük észre, hogy vannak rajongóink, nem kevés, és próbáljuk magunkból kihozni a legjobbat.
1: Igen, hát erről külön beszélünk, a Facebook oldala a csapatnak, csak úgy jelzem, 35 ezeres táborral bír. Hát egy átlag helyi civil szervezet jó, ha 2000-es követő táborra rendelkezik. Óriási hype-ja van a pincehegyi cimboráknak, és nagyon köszönöm, hogy említetted, hogy csak urak vannak, ugyanis egy hölgyet hoztatok magatokkal, Kecskeméti Gyuláné Máriát. Marcsi, téged is szeretettel üdvözöllek.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
1: És hát tegyük hozzá, hogy te is Paksról indultál, most már Györkönyben élsz?
4: Igen, hát 40 évet éltünk Pakson, az erőműhöz jöttünk dolgozni, mikor még indult, és miután a férjem nyugdíjba ment, úgy döntött, hogy szeretne ilyen vidékies környezetbe, és így találtunk rá Györkönyre, úgyhogy most már 15-16 éve ott élünk.
1: És mi a szereped a cimboráknál?
4: Hát igazából a férjem az ugye borászkodik, Pincehegyre kijár, összejött a kinti borászokkal, és hozzácsapódott az énekesekhez, szeret énekelni. Én ekkor még nem foglalkoztam ezzel, ő csinálta a maga kis hobbiát, én megcsináltam a sajátomét, és aztán körülbelül egy olyan éve, másfél éve voltak így együtt, amikor az egyik cimbora tagnak a felesége csinált a Messengeren egy ilyen kis családi csoportot, és föltett egy videót. Hát olyan kis kezdetleges dolog volt, de a családtagok ezt látták, és én akkor ott szálltam be a képben, mert én akkor javasoltam, hogyha tényleg nagyon jók, akkor kezdtem odafigyelni rájuk, tényleg nagyon jók, tehát megérdemelnék azt, hogy ezt mások is tudják róluk, hogy ők ennyire jók, meg hogy megismerjék. Tehát én akkor ott beléptem a képbe, hogy én felajánlottam a segítségemet, hogy létrehozok egy Facebook oldalt, és akkor ezt a Facebookot menedzselem, és akkor ez létre lett hozva, és ugye ehhez az kellett, hogy elmenjek velük, hogy felvegyem őket videóra. Ez aztán azt mondta maga után, hogy nagyon rövid idő alatt egy videóvágó programot meg kellett tanulnom, nagyon rövid idő alatt egy grafikai programot, és örömmel mutatom, hogy egy év alatt még egy hangszerkesztőit is oda tettem, mert ugye a szakmámból adódóan nekem ez nem volt egy nagy kihívás.
1: Mert hogy a szakmát...
4: Informatikus vagyok, és ez mindig is közel állt én hozzám, úgyhogy végül is ettől kezdve pedig már ment a dolog.
1: Hát, bocsáss meg. Igen, mondd, és?
4: És csak a lényeg az, hogy ezt szerettem volna elmondani, mert nagyon fontos, hogy engem eleinte az motivált, hogy úgymond segítsek megismerni a Györkönyt is, segítsek megismerni a cimborákat, de aztán rájöttem, hogy ugye most már 5. éve csinálom, és most már rájöttem arra, hogy van egy nagyobb motiváció is. És ez a motiváció a közönség. Az a társaság, ami ott összejött, és ahogy rengeteg ez a hasonló korú emberek, akik imádják ezt a zenét, ezen nőtek fel, dédszüleiktől, nagyapáiktól, nagyanyáiktól hallották, és ezeknek szinte majdnem, hogy ez az egyetlen szórakozásuk. Ezek úgy várják ezeket a videókat, és olyan hozzászólásokat tesznek, hogy teljesen kész vagyok tőle, és tehát meg engem most már ez nagyon motivál, hogy ezt muszáj egyszerűen ezt csinálni, ezt nem lehet abba hagyni, mert kell az embereknek, és szükségük van rá.
1: Hát kérem szépen, ha valaki a Facebook oldalát fel akarja futtatni, általában azt mondja, hogy szereznem kell egy fiatalt, egy 20 évest, aki jól képben van, és szíve. Én is túl vagyok vagy az 5. X-en, szerintem mondha elmúlhatjuk, hogy te is.
4: Bőven.
1: Igen. Hát szívből gratulálok. Most ezzel a lendülettel, ahogy beszéltél, megértettem a 35 ezeres követőtábort. Na, beszéljünk a cimborákról. Imre, milyen dalok is ezek, amelyeket ti énekeltek?
2: Hát elsősorban férfias dalok, tehát mi a ezek nem is dalok, ezek nóták. Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert ápol, nem beteg, hogy ápoljuk.
1: Ezt még sose hallottam.
2: Hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk, vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is, tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is, hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszeres, mint, meg vannak mások is. Úgyhogy hát ez úgy egészében kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
1: Hát még nem csak összejártok borozgatni, meg dalolni, hát komoly fellépéseitek, igen, vannak. János vagy Jani bácsi, nem tudom melyik.
2: Jani bácsi,
1: jó, rendben, én is Andi néni vagyok, tehát semmi vész. Tehát merre szoktatok felépni? Most a közönség találkozó egy nagyon fontos alapillére a történetnek, arról mindjárt beszélünk, mert ezért jöttetek, de beszéljük már ki, hogy merre.
3: Nagyon őszintén bevallva, az ország minden területén nem megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adattunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a pincehegyi cimborák következnek Györkönyből, akkor már fütyölnek, tapsolnak, örüljenek az emberek. Most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk le a színpad, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy jönjünk föl a színpadra, aki csak fölfért, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol.
1: Ez a Facebook oldalon van? Hát rákeresek, pedig hát tegnap is átnéztem az oldalt. Az oldalon van, Marci?
3: Zalaapátiba.
2: Ez az összeének volt, amiről a Jani bácsi beszél a végén, ugye mindenki.
3: Ez már összefoglaló.
2: De hát ezen belül minket külön, hát hogy mondjam, tisztelettel meg.
3: Igen.
1: Uh-huh. Na, majd mindjárt keresem közben, egyébként pincehegyi cimborák kötőjel Györkönny, így érdemes rákeresni a Facebook oldalon és bekövetni a csapatot. Egyébként készültem dalokkal, mindjárt bele fogunk hallgatni, de azért beszéljük már a jövő hét szombatról, közönség találkozó délelőtt 10 órától délután 4 óráig, úgyhogy a belépőjegyet csak mondom a hallgatóknak, érdemes megvenni, rengeteg programra lehet majd számítani. Mire egészen pontosan? Imre, Marci?
2: Marci.
4: Hát gyakorlatilag azzal kezdeném, hogy ugye ez a 4. találkozó, és az az ország, azt mondom, a Szélrózsa irányából mindenhonnan jönnek, minden évben vannak erdélyi vendégeink. Hát most azt mondom, hogy Győrtől kezdve Szeged, Hódmezővásárhely, Budapest, ezeknek a 102 ember tudunk fogadni, ennek a nagy része, azt mondom, hogy körülbelül egy olyan 60 ember visszatérő. Tehát ők olyanok, akik már a 4. alkalommal vesznek részt. Ez természetesen Györkönynek is jó, mert ők szállást foglalnak, itt alszanak. Ez a program az gyakorlatilag úgy indult, hogy először ugye csak a cimborák, most azóta kibővült, hogy mindenféle egyéb program is van. Ha szabad mondani, hogy kik lépnek fel esetleg, például közismert szerintem itt Tolna megyébe, Szabó Dávid az édesapjával, gitártamburával. Idén meg lettek hívva, kicsit svábosra veszük a dolgot, idén meg lettek hívva a paksi német nemzetiségi táncosok, ahol például a táncos vezető feleségével vendégként is részt vesz. Ezen kívül Soltról Arbeszki Sándor harmonikás fog részt venni, külön kis műsorral. Cimborák hát két nagyobb etapba adják elő a műsorukat. Erről majd az Imre beszél, hogy milyen összeállítású lesz. És ez úgy néz ki, hogy leadják a műsorukat, és utána van délben egy ebéd. Tavaly jött először az, hogy a közönséggel is énekelnek, levonulnak oda a közönség közé, itt van egy ilyen közös éneklés, majd ebéd után pedig leadják a második etapot, akkor ők elmennek, mert délután nekik a fellépésük van a szüreti felvonás, vagy nem a felvonás, hanem a szüreti műsornapon, igen. És addig, az idő alatt pedig a vendégek borkóstolón vesznek részt két pincébe, egyik éppen a Krémer pince, a másik a Sarok pince lesz, és gyakorlatilag olyan délután 4 óra, 4:30-kor zárul maga ez a találkozós program.
1: Tehát tényleg mondhatni, hogy egész napos, tehát ebéddel enni, inni lehet, és a cimborákat is meg lehet hallgatni, mellettük egyéb fellépők is lesznek, és bocsánat, hogy visszacsatolok az elejére a beszélgetésnek, de ha már arról van szó, hogy ez a közösség, a Györkönyi Pincehegyi Cimborák mennyire jól működik, és mennyire népszerű, Imre, mint paksi, hogy kerültél az élére a cimboráknak?
2: Hát először is, hogy kerültem Györkönybe, ugye amikor elmúltam 50 éves, akkor olvastam egyet, hogy a Márainak van valami novellája, hogyha megöregszem, pincét veszek. és így is tettem, és akkor ott vásároltam egy pincét, vagy fölvitgattam, és a helyiek akkor kezdtek elfogadni, mikor ültettem két diófát, akkor gondolták, hogy ez már valamilyen komolyabb figura. És hát jó néhány év után azért ott már ismergettek, megemlítettem, nekem is ilyen, hát hogy mondjam, falusi hagyomány nyokon nőttem föl, és ez a szívemhez közel áll, hogy kellene egy ilyen nótás csapat, akkor azért már ismeretesek voltak Decsen, meg a Abasári, szintén ilyen katonanótákat éneklő társaság, és akkor mondtam, hogy kell egy csapat, de úgy gondoltam, hogy még egy-két év majd, mikor nyugdíjba megyek, de nem így lett, hanem most azonnal. És akkor az a most azonnal az 8 éve volt, és azóta csináljuk. Hát itt már elhangzott, hogy milyen sikerekkel. Egyébként meg egy nagyon-nagyon jó csapat, tehát olyan értelemben, hogy lehet számítani. Nyilván mindig van valakinek, valakiknek más dolga, akik nem tudnak éppen részt venni, meg vannak egészségi problémák, ami miatt kiesnek, aztán visszajönnek nagy örömmel, mi meg nagy örömmel fogadjuk őket. Hát elég sok, tehát van évi közel 20 fellépésünk, az azt jelenti, hogy majdnem minden, mondjuk egy hónapban 2 hétvége simán, attól többet már nem nagyon vállalunk, és hát majdnem minden héten próba, tehát ezt nagyon komolyan kell nyomatni, hogy ezek így összeálljanak.
1: Jani bácsi, mennyien vagytok?
3: Vagyunk 16-an, 17-en gyakorlatilag, ebből mindig van olyan, aki Imre említette azt, hogy valaki betegsége véget szállt ki, a másik egy munkahelyváltás véget lépett ki a csapatból. Hát így egy picit őszintén megvallva fokhíjasok vagyunk, nagyon-nagyon kellene ifjabbakat, fiatalabbakat bevonni a sorba, hogy lenne utánpótlás. Szerencsénk van ilyen szempontból, hogy még azért is keresnek bennünket többször, mert kétnyelvű éneket énekelünk, tehát svábos énekeket, és azért ilyen szempontból fellépünk olyan helyeken, ahol csak szinte majdnem svábos énekeket kérnek, vagy egy vegyeset, de tényleg azt mondjam, hogy mindenki beladja magát, amennyi őtőle tellik. És így van értelme az egésznek.
1: Hallgassunk csak bele akkor egy kicsit, mert ugye én Imrétől kaptam dalokat. Ez az egyik svábos, amit rögtön indítottam. Hangszerek is vannak, Imre?
2: Hát mindig zenei háttérrel énekelünk. Élőben ritkán követ meg hangszerre. Hát vagy vannak kapcsolataink, amikor zenészek nekünk feljátszanak dalokat néha élőben, meg a netről letöltünk, és akkor összevágjuk, ugye.
1: Macsi letölti, tegyük már hozzá. Nem, ezt most ez mindenki. Kicsit belehallgatunk.
2: Még hagyj egy kicsit, már utána lesz vábos.
1: Szerintem már most is vábos.
2: De aztán németül.
3: Hát ilyen, ja, hogy a dallamáról, dallam, de németül is fogjuk énekelni.
1: Mennyien tudnak németül, Jani bácsi, őszintén a csapatból?
3: Hát a zöme.
1: Tényleg?
3: A zöme, igen.
1: Aha, tehát többen is sváb...
3: Hát földiek mind.
1: Földiek mind. Sváb származásról.
3: Gyakorlatilag.
1: Aha, oké. Okay. Jó, tehát akkor egy kicsit hagyom, most jön? Nem, most valami zene fog jönni. Na mindegy, emellett egyébként, mert hogy ez a svábos dal, kaptunk boros dalt is tőletek, és kaptunk katonásat is.
2: Igen.
1: Melyik a legjellemzőbb, melyiket szeretitek a legjobban?
2: Hát igazán a katonás az, ami a legjobban a szívünkhöz.
3: Nem sokára indul.
2: Meg azokkal van nagy sikerünk, de többivel is. Hát lényegében ez a profilunk, meg hát adventkor szoktunk templomi énekeket is előadni.
1: Megmondom őszintén, mégsem vártam meg, mert gondoltam, hogy belehallgatunk a katonásba is egy picikét. Nyilván ezeknek a daloknak címe is van, erre most nem kérdeztem rá. Így ez is zenével indul.
2: Mindegyik zenei.
1: Hát. Ja, mindegyik zenei. És egyébként kivel? Kikeverve? Igen, itt mi már Marcival az ütemet bólogatjuk. Nem tudom, hallgatóink közül lányok kezdtek bólogatni. Egyébként, Jani bácsi, mit tapasztaltok, hogy a közönség mennyire ismeri ezeket a nótákat?
3: Ismerik, és rajonganak ezekért, főleg a katonadalokért. Tényleg azt mondom, hogy de minden fellépésünkön visszajelzés, a fütyülés és rengeteg taps.
1: Azt te meg tudod mondani, hogyha a magyar nóta gyűjteményt nézzük, akkor hány katonadal létezik?
3: Hát abból sok.
1: Sok.
2: Rengeteg. Hát nekünk is azt szerintem a repertoárunkban van legalább 30-40.
1: Igen, mert hogy ugye, hogyha a népdalokat énekeljük, ott is azért megvan az a nem tudom én hány 10-20-30-40, amit mindenki ismer, de hogy a nóták közül ez mennyire jellemző, az egy érdekes kérdés, illetve hát nyilván az is, amit a generációkról említettetek, hogy egy bizonyos generáció ismeri ezeket a dalokat. A fiatalok mennyire, Jani bácsi?
3: Hát olyan, jaj, de sok fiatal nincs köztünk.
1: Hát most a közönségre gondolok.
3: De együtt éreznek velünk, lássák azt, hogy tiszta szívből énekelünk. Mindenki kiadja magából, amit lehet.
4: Tudnék egy statisztikát mondani ezzel kapcsolatosan, mert ugye a Facebook az azért elég sok lehetőséget ad erre, és szoktam időnként nézni, tehát az átlagos korosztály az 65 pluszos. Uh-huh. Ezen kívül vannak fiatalabbak is, tehát az is mérhető, de az átlagosan 65 pluszosok, és azt mondom, kb. 70% a hölgy.
1: Jé,
4: igen.
1: Ne, milyen érdekes.
4: Igen.
1: Milyen érdekes. Én mindig azt szoktam mondani egyébként, bármilyen civil szervezetről is van szó, akik azt mondják, és azzal jönnek, hogy hát jó lenne, ha jönnének a fiatalok. Több évtizede itt vagyok a rádióban, és műsorokat csinálok. Jönni fognak. Én biztatlak benneteket, jönni fog majd az utánpótlás. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélgetni. Elszaladt ez a közel 20 perc, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni, tehát akkor még egyszer, hol és mikor várjátok a tisztelt nagy érdeműt, Macsi?
4: Györkönybe, a Sarok rendezvényházba, most igazából csak azok tudnak idén is jönni, akik előre jelezték, foglalták a részvételüket, reméljük jövőre is lesz, és időbe kell jelezni.
1: Így van, tehát egy nap a pincehegyi cimborákkal, a negyedik közönség találkozóra kerül sor jövő héten szombaton.
2: 19-én szombaton.
1: Így van, délelőtt 10 és 17 óra között. Mi lesz a legjobb, Jani bácsi?
2: Az ebéd.
1: Abban a napban.
3: Abban a napban.
1: Az ebéd.
3: Hogy az ebéd, meg utána borkóstoló. 100 embert elosztunk kétfelé, és akkor így egyik a sarokpincében, másik meg nálunk fog bort kóstolni.
1: tehát a borkóstolás is egy fontos alappillére lesz a dolognak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, tehát a Pincehegyi Cimborák vezetője Nemes Imre volt a vendégem, Krémer János Jani bácsi, a Cimborák egyik oszlopos és jó hangú tagja, és Kecskeméti Gyuláné Mária Marcsi, egy élmény volt hallgatni azt, hogy hogyan tanultad be a Facebookot és a vágó programokat. Örülünk, hogy megismertünk.
4: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten szombaton közönség találkozó a Pincehegyi Cimborákkal Györkönyben.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
2: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz, Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
1: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
3: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
1: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta 3-szoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szombaton atomfutás, ebből az alkalomból minden reggel 8 órakor vendégünk van. Ma egy egészen kivételes páros érkezett hozzám. Együtt akarják lefutni a brutál atomot, nem is akárhogyan. A stúdióban Tumpek Cárin Nikoletta, örülök, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És Tumpek Gergő, kedves férjed is itt van velünk. Hát neked pont különösen örülök, mert se kedved, se időd nem volt.
3: Mondd meg. Igen, őszint. Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: De nagyon örülök, hogy itt vagy. És mielőtt belevágunk, és elmondjátok azt, hogy milyen különleges módon szeretnétek lefutni a brutál futamot, ráadásul úgy tudom, hogy első etapra, elsőként, hát első alkalommal, mondjuk már el a hallgatóknak, hogy fantasztikus egységpólóban jöttetek. Gergő, mi van ráírva a pólótokra?
3: Egész együtt minden könnyebb.
1: Együtt minden könnyebb?
3: Igen.
1: Hány éve vagytok házasok? Megkérdezhetem?
3: 3 éve vagyunk házasok. Csak gyors felszámolást tartottam.
1: De még a feleséget sem vágta.
3: És 8 éve vagyunk együtt.
1: Igen. És 8 éve vagytok együtt. Nagyon jó. Oké. Okay. Kinek volt az ötlete, hogy együtt fossátok le? Niki?
2: Igen.
1: Niki, jelentkezzél. Na, mesélj! Hogy fogjátok együtt lefutni a brutál futamot?
2: Összekötve.
1: Összekötve?
2: Igen, mi össze leszünk kötve. Mert együtt minden könnyebb. Mi külön nem futottuk volna le, nem érzem azt, hogy külön mi bármennyire is hajlandóak lennénk ilyenre vetemedni, de azt gondoltam, hogy mivel sok mindenen mentünk mi már keresztül, tavaly év folyamán nekem volt egy nagyon nehéz terhességem, és a kislányunk születése sem volt gyaloggalop, és az utána lévő rész az nagyon nehéz volt, és én hát Gergő nélkül nem biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna épésszel végig csinálni, és ez a gondolat a tavalyi brutálatomon fogalmazódott meg bennem, mikor láttam, hogy futják végig, és egyébként én minden évben eldöntöttem, hogy majd én lefutom. Hát persze, 10 éve itt lakom Pakson, soha nem jelentkeztem még, és mondta a Gergő, hogy jaj, hát persze, hát hogy jaj, dehogy is, hát ne csinálj, és mondom, de figyelj már, hát ő tudta nyilván, hogy nem sportolok semmit, tehát nem tudtam volna lefutni. Mondom, figyelj, mondom, együtt csináljuk meg. Mondom, kézen fogva, egymást támogatva. Mondom, annyi mindenen mentünk keresztül, és itt vagyunk. Hidd el, hogy sikerülni fog. És így azt mondja, úristen, milyen jó ötlet. Mondom, jó, akkor csináljuk.
1: Azt mondtad, hogy jó ötlet, Gergő.
3: Igen, hogy azt mertem mondani, hogy jó ötlet.
1: Hogy te milyen,
3: jó ötletnek tűnt.
1: Milyen kedves férj vagy. Na figyelj, tudod, Gergő, hogy van az, hogyha a feleség elmesél valamit, akkor mindenképpen szeretnénk hallani a férj verzióját is. Tehát hogy volt ez a történet? Ez pontosan így történt, hogy Niki elmesélte? Mi volt az első gondolatod, amikor ő ezt mondta?
3: Ez igen, ez így történt. Hát az volt az első gondolatom, hogy ez nem fog menni. Biztos, hogy nem fog menni, mert hát abban az életszakaszban vagyunk, vagy voltunk, hogy dolgoztunk, sokat dolgoztunk, nem sportoltunk, mozogni azért mozogtunk, főleg miután megszületett Emily, és elkezdett járni, tehát mi nagyon menősek vagyunk, tehát játszótér, kirándulás, udvar, stb., mi nem ülünk bent, de hát ez azért egy futóversenyhez kevés. Uh-huh. De ebből az apropóból úgy gondoltuk, hogy elindulunk, de abszolút nem az idő, vagy hogy hányadikként végzünk, az nekünk másodlagos. Az az elsődleges, hogy teljesítjük.
1: Aha, figyeljetek, én a fizikumotokra, meg az edzettségetekre is kíváncsi vagyok, de főképp erre az összekötésre. Ezt most mutassátok meg, jó? Mert hogy videóban is, ugye videópodcastben is látni ezt a beszélgetést a Facebook oldalunkon, mi ez az eszköz, amit hoztatok, Niki?
2: Hát nem vagyok a híve, ezt nem ezért hoztuk, csak én a szervezőkkel ugye mielőtt ezt az egészet elkezdtük kivitelezni, beszéltem, hogy hát mégis ezt egyáltalán meg lehetne valahogy valósítani, és hát gondoltam, stílszerű lenne, hogy ez egy gyerekpórász.
1: Gyerekpórász. Halljátok, még nem is láttam ilyet.
3: És ezt igazából véletlenül rendeltem. Mármint úgy értem, hogy egy, nem mondom ki a nevét, oldalról rendeltem, és kellett még a az ingyenes postához valami,
1: ja.
3: És feldobta, hogy mert voltak benne gyerekcuccok, és gondolom, hát ő ráérzett, hogy nekünk erre szükségünk lesz.
2: Látod, az Isten is ezt akarta.
3: És bedobtam a kosárba, mondom, hát, ha kell, nagyvárosba megyünk, stb. Ki tudja, hogy milyen lesz a gyerek, kiszakítja a kezét az ember kezéből, stb.
2: És hát, akkor, nem hálk a gyerek
3: hát egyébként. Most ezt tudjuk használni.
1: Oké, egyébként mennyi idős a kicsi nálatok?
2: Még 20 hónapos.
1: Még csak 20 hónapos. Oké. Tehát minden, köszönjük Gergő, hogy azt elmesélted, hogy akkor felmentettétek magatokat, hogy miért vásároltatok egy gyerekpórász. Tehát ez egy rózsaszín, ez nagyon cuki, rózsaszín Stíszín. Kislányos eszköz. Magyarázom a hallgatóinknak, tulajdonképpen van két vége, amit láthatóan a csuklótokra kell majd tenni.
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Akkor ezt most vegyétek föl, és kézben magyarázzátok is el a hallgatóknak, akik nem látják, hogy ti most mit csináltok.
2: Most épp felvesszük, összekötjük az életünket.
1: Jó, tehát nyilvánvalóan Niki, magyarázom a hallgatóknak a bal kar csuklójára, igen, Gergő a jobb csuklóra, és akkor ez tulajdonképpen egy ilyen ruganyos...
2: Van, igen, nyúlása.
3: Valamennyi kell.
2: Tehát muszáj, mert ugye mászni kell majd, igen. Szalmabálákon gondolom, úgy, mint ide minden évben. Tehát valamilyen szintű nyúlása kell, hogy
1: egy méterre azért úgy látom, hogy el tudják.
3: Körülbelül, hát, igen.
2: Körülbelül, inkább egy méter, tehát nem, annyira nem engedem messze tőlem.
1: Oké. Tehát így úgy feltettétek az eszközt, egy olyan 30 centiméterre van a kezetek egymástól, de valóban van nyúlása és engedi. Na most tisztában vagytok vele, hogy szalmabálákra kell fölmászni, kúszni, mászni, putni, mit kell csinálni. Tudjátok, hogy néz ki a brutálatom pálya, Gergő?
3: Igen, tudjuk.
2: Tegnap felmentünk tudjuk,
1: megnéztétek?
3: Készül.
1: Na, mire
3: meg hát tavaly azért felmértük a terepet. Uh-huh. Tavaly kint voltunk.
2: Jó bulinak tűnt.
3: Igen, meg jó nehéznek is, uh-huh. De szerintem meg fogjuk tudni oldani.
2: Én nagyon félek, megmondom őszintén, hogy én nem tudok úszni. És én pánikbeteg vagyok, tehát én a...
1: Egyre jobb.
2: Én ma felmentem megnézni az árkot, amit ástak, és így megkérdeztem, hogy ezt vissza lehet vajon mondani, vagy most mi legyen, de Gergő biztosított, hogy majd vissza hátán, ne csináljam ezt, végigcsináljuk. Most már nagyobb az ő kedve.
3: Igen, azt úgy fogjuk teljesíteni, hogy... Fölveszem a hátamra, vagy a nyakamba, és szépen átsikálok.
2: Tehát aki kijön, az biztos, hogy nagyon izgalmas. Nyilván az egész izgalmas lesz, de ha ezt végignézi...
3: Akkor van baj a mélyebb, mint én.
1: Nem azért az csak nem lesz. Ne. Tényleg, aki nem ismerné, tehát valóban általában mindig van legalább egy vizes árok, ami mit tudom én, legalább egy olyan 4-5 méter hosszan kell benne, de általában olyan derékig szokott érni a víz szerintem.
2: Oh, de jó.
3: Ez tökéletes.
1: Akkor nagy bajban leszek, hogyha nem így lesz. De Niki, ahogy előadtad az előbb, hogy pánikbeteg vagyok is, meg félek is, meg minden is, de az ő ötlete volt, érted, Gergő? Hát ezek az asszonyok.
2: Igen.
1: Oké. Na még várjatok, még egy kicsit azért arról beszéljünk, megmutattuk a pólótokat előről, megmutattátok az eszközt, mutassátok meg a kamerának a pólótokat hátulról is, légy szíves, nyugodtan álljatok föl, maradjatok összekötve, most már maradjatok össze. Teljesen szépen látszik, 2026 brutálatom, köszönöm szépen, visszafordulhattok, és egy csodálatos fénykép van rólatok, ez nem tudom, eljegyzési fotó volt, vagy valami? Mikor készült ez, Gergő? Emlékszel rá, hogy ez a fotó mikor készült volt?
3: Megmondom őszintén, hogy nem.
1: Figyelj, az se tudja, milyen fotó van a hátán.
2: De várj, de most nézd.
3: Ja, tudom. Ez karácsonyi fotó, első karácsonyi fotózásunk.
1: Első karácsonyi fotózásunk.
3: Mármint a kislányunk születése után.
1: De a kislányt nem láttam rajta.
3: Hát ez nem
1: is rajta. Nincs rajta, oké. Hát csodálatos egységpólóban vagytok. Ez kinek az ötlete volt, Gergő?
3: Szintén.
2: Ez saját tervezés. Ezt a kreatív fabarkás dekor kuckó jóvoltából kaptuk. Uh-huh. Nagyon tetszett nekik az ötlet, hogy legyen egy saját pólónk. Elküldtem nekik a tervezetet, és ez egyébként ez még mindig nincs kész, mert egy kis kiegészítés lesz majd a szombatra. De nem árulom el, hogy mi.
1: Még lesz egy kis kiegészítés?
2: Igen, még lesz, igen, aha. Igen. Illetve még egy plusz lesz, ha nagyon hálás lennék, ha bárki, akinek tetszik ez az ötlet, hozna magával egy filcet, mert szeretnénk majd kérni valamit. Nem pólóra írást.
1: Húha, ez tehát akinek tetszik a ti párosotok és igen, az összekötés, illetve az, hogy a brutál atomot így fussátok le, az egy filctollal menjen ki az atom futása, illetve a brutál futamra.
2: És keressen meg minket.
1: És keressen meg. Előtte vagy utána?
2: Előtte.
1: Mondd, hogy mi a...
2: Előtte,
1: hát
3: inkább előtte.
2: Szerintem
3: előtte.
2: Utána lehet, hogy ilyen agyag emberek leszünk.
1: Az igaz, ez így szokott lenni. Oké, tehát savasfilc legyen, vastag, savasfilc.
2: Hát, hálás lennék, ha nem savasfilc lenne, savas de ha filc. Valaki azzal jön, akkor legyen meg az öröm.
1: Hát figyeljetek, mi szívesen bevállaljuk, hogy szombat reggelig ezt folyamatosan mondjuk, hogy keressenek benneteket, hogy ott lesz 500 ember nem savasfilccel, erre készüljetek föl, jó, hogy 500 rajongót oda csődítünk nektek. Oké, na, tehát összekötve fogjátok a brutál futamot lefutni az idei atomfutáson szombaton. Mi van ezzel az edzettséggel? Gábor, szoktál futni egyáltalán?
3: Hát, megmondom őszintén, hogy nem.
1: Aha. Nem kezdődik,
3: nem
1: jó,
3: sokat,
1: jó?
3: Nem sokat készültünk, viszont...
1: Te sportoltál valamit életedben?
3: Természetesen. Ráadásul futottam, nem is rosszul. Még... sulis koromba, általános vége, meg középsuli. Hosszú távfutás, középtáv, rövid táv, ezekbe, hát nem mondom, hogy jó voltam.
1: De jó voltál.
3: De megyei versenyt nyertem, stb. Tehát, de hát ez már a múlté.
1: Hova jártál suliba?
3: Középsuliba eszi. Általános suli meg Bezerédi.
1: Mert hogy te paksi fiú vagy.
3: Én igen.
1: Te pedig, Niki, úgy tudom, Nagy Dorogról származol, de most Pakson éltek, és egyébként azt mondjuk elárulhatjuk, hogy Gábor a...
2: Gergő
1: az atomerőműben dolgozik. Niki, nem tudom, te otthon vagy még a kicsivel, vagy már?
2: Még otthon, de mellette dolgozom is Dunakömlőben, az állatorvosi rendelőben.
1: Na, legalább ezt is megtudtuk rólad. Nálad mi van az edzettséggel? Tehát az atomfutáson egyáltalán indultatok már valaha? Vagy rögtön brutál atommal kezdtek?
2: Nem, mi keményen
3: nyomjuk. Mi rögtön brutállal.
2: Nekem a fizikai edzettségem reciproka a mentálisnak. Én mentálisan nagyon felkészült vagyok. A fizikai tehát az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor ezt az egészet kitaláltam, és megértő fülekre találtam, én elkezdtem edzeni. Mennyit edzettem? 3 hetet?
3: Körülbelül.
2: Tönkrementek a térdeim.
3: De a Niki edzője az fantasztikus volt, mert hát ő a Flóra.
1: Jaj, a Kókai
3: Flóra,
1: az atomfutás főszervezője.
2: Igen.
3: Tehát azért tud egymást a futásról.
2: Igen, tehát edzéstervem volt, minden nap emlékeztetett, hogy akkor most edzés.
3: Nem lehetett késni.
2: Igen, tehát tényleg mindent beleadtam, hogy felkészült legyek. Hát tönkrementek a térdeim, úgyhogy utána nekem sulim is volt, aztán dolgozni kezdtem, meg hát a kislány mellett úgy mondom, jó, akkor stílszerűbb az, hogy tényleg egymást segítve. Nincsen felkészülés, ahogy vagyunk, nem megnyerni akarjuk, hanem végigcsinálni.
1: Egyébként nagyon érdekes a brutál futam, mert ugye ott nem is feltétlenül a gyorsaság számít, főleg ha valaki nem arra hajaz, és nem arra gyúr, hogy első legyen, hanem hogy csak egyetlen végigmenjen a pályán, és a legtöbben egyébként így vannak, hanem az ügyesség. Tehát az, hogy föl tudok-e mászni egy mászófalon, tehát abban elnézlek titeket, fiatalok vagytok, csinosak, fölös kiló nincs rajtatok.
3: Menni fog.
1: Szerintem ez menni fog.
2: Elképesztő. Én falusi lány vagyok, Nagy Dorogi, tehát én azt mondtam a Gergőnek, hogy nekem ez a szalmabálá, hát az első 15 évem ebből telt, hogy szalmabáláról lesz, igen, csak 15 éves voltam, több mint 15 éve.
1: Igen.
2: És ezt nem számoltam bele.
1: Ez viszont jó szalmabáláról, és szalmabálára föl. Gergő, nálad szalmabálakon ugrálás, itt Pakson azért nem volt annyira jellemző, nem tudom, volt ilyen lehetőséged valaha?
3: Annyira nem, én a fára mászás az nekem nagyon ment.
1: Na, tessék. Aha. Melyik utcában nőttél fel?
3: Hidegvölgy utca.
1: A Hidegvölgy? Hát a Hidegvölgyben ott aztán lehet, ott van egy kis természet a közelben. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, elképesztően különleges a párosotok és az ötlet, amit kitaláltatok, és bemutattuk az egységpólót, bemutattuk a gyerekpórázt, amivel össze lesztek kötve, de én úgy látom, hogy esetleg van itt még valami, ami esetleg, nem tudom, hogy erre az alkalomra készült. Te, Niki, a frizurát?
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Hát ez mi ez a csodálatos hajfonat? Nem tudom, kibonthatod? Megmutathatod a kamerának?
2: Persze. Vagy? Ezt kérlek szépen. Nyár eleje óta járok hajat fonatni.
1: Igen.
2: És most legutolsó alkalommal, mikor mentem, itt az építők útján van egy csodálatos hölgy, Véne Zsani, Giariella Bréc tájó voltából kaptam ezt a fonatot.
1: Tehát ő ezt neked úgymond azért csinálta, felajánlotta, hogy az atomfutásra erre, kimondottan erre az alkalomra?
2: Igen, ezt kifejezetten azért, mert neki is nagyon tetszik ez az elf, hogy mi együtt.
1: Tehát akkor ez is egy felajánlás.
2: Ez egy felajánlás, hogy csak erre, itt van egy elbetű egyébként a hajamban, Emily.
1: Wow, a fonatokból ki van téve.
2: És ez teljesen felkérhető.
1: Most amíg elfordultál, megnézzük a frizurádat, a kamerának megmutatjuk, de most ne beszélj, mert nem hallani, amit mondasz. Igen, most Niki megfordult és felemelte a fonatát. Most kérlek, mondd el, hogy mit láttunk. Egyébként

0: nagyon-nagyon alakítgatni kellett ezt a frizurát, úgyhogy ez kifejezetten az atomfutásra készült. És nagyon hálás vagyok, hogy ezt így megkaptam, mert ez nagyon-nagyon, ez is úgy motivál, hogy...
1: Inspirál?
0: Hogy jó, igen, hogy ez egy olyan jó ötlet, hogy most már teljesen megvan az erő, hogy igen. A löket, hogy menjünk.
1: Mondhatnánk, teljes harcidészben állsz. És attól tulajdonképpen te is, Gergő. Egy valamit árulj még el
2: nekem,
1: Gergő.
2: Motivációból nincs hiány.
1: Nagyon jó, de olyan nyugodtan tudja mondani. Olyan tehát tényleg nem tudom eldönteni, hogy ez szarkazmus.
2: Ő így. Nem, ez menni fog.
1: Ez menni fog. Tehát egyet még árulj el nekem, Gergő. Hányszor az interjú alatt most hányszor gáboroztalak le? Csak egyszer, vagy két többször?
2: Kétszer.
1: Kétszer? Háromszor? Ne idegesítsd.
2: Én kettőt számom. A harmadik az volt, amikor Máni kiszólt.
1: Igen. Jó, gyerekek, jó van. Az élő műsor varázsa szokták mondani, ezt nem vágjuk meg. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Egy élmény volt, tehát akkor még egyszer szombaton a Brutál Futamot együtt fogjátok lefutni, összekötve. Szerintem ilyen még nem volt egyébként a Brutál Futamnak.
0: Nem volt még.
2: Nem volt.
1: Történetében
2: nem
1: itt Pakson. Jó, és akkor hány órakor kezdődik a Brutál Futam? Azt tudjátok?
0: Három.
1: Délután három órakor, szokás szerint az Asecsarnok melletti pályán a Brutál pálya már épül, és akkor még egyszer mi a felhívásotok, mi a kérésetek, hogy esetleg...
0: Ha bárki meglát minket, és esetleg hoz magával egy filcet, akkor keressen meg.
1: És ne savas filc legyen, de nem árultatok el, hogy mi lesz a feladat, de filctollal benneteket meg lehet keresni, és akkor valami fog történni. Illetve azt mondtátok, hogy még valami lesz.
0: Igen, a póló még lesz egy kis kiegészítés. Ezek ilyen kis...
2: Az még majd elkészül. Ezek
1: egy kis jelmezes történet vagy. Egyébként nem, mert tök jól néztek.
0: Ez egy óriási buli szerintem. Óriási. Teljesen úgy fogjuk fel.
1: Hát figyeljetek, lehet, hogy annyira óriás lesz, hogy mindenki csak benneteket fog követni a szemével, hogy mi van a Nikivel meg a Gergővel. Köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon sok sikert kívánunk nektek. És hát akkor hadd mondjam azt, hogy nem csak ehhez ennek a távnak az együttes teljesítéséhez, hanem hosszú, boldog, közös életet ott kívánjak, ha már így indítottál, Niki.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.
1: Tumpek Czári Nikoletta volt a vendégem, aki az ötletgazdája az együttes futásnak. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: És Tumpek Gergő is itt volt velünk, aki annyira gáboros. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Nagyon köszönjük a meghívást.
3: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

Weekend után ez még mindig az élesztő, egészen pontosan 8 óra 39 perc van, amikor még mindig játékban vagyunk. Tegnap indítottunk egy játékot az esti órákban a Facebook oldalunkon, és ha jól látom, már több mint 100-an játékban vagytok velünk. Mondom, hogy miről van szó. LL Junior koncert lesz Szekszárdon szeptember 19-én szombaton este 8 órától a Babits Mihály Kulturális Központban. Vasárnapig egyébként, ezen a héten vasárnapig akciósan vásárolhatóak meg a jegyek, de most tőlünk is megnyerhetitek, mert hogyha legalább egy LL Junior dalcímet megírtok kommentben, tehát a Facebook oldalunkon, akkor már is játékban vagytok, 2 darab belépőjegyért. Egyébként ma este fogunk sorsolni 2 nyertest, és mindegyikük fejenként 2 darab belépőjegyet fog nyerni, illetve kapni, úgyhogy érdemes velünk játszani, és hát segítsek egy kicsit, hát nem is tudom, hogy segítsek egy kicsit, hát rengeteg dalcímet, van olyan, aki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalcímet is felsorolt, valaki azt írja, hogy kedvence, LL Junior, ő is sok dalcímet felsorolt, és úgy látom, hogy nem a kopizás megy, tehát nem arról van szó, hogy valaki írt egy dalcímet, és aztán mindenki, minden kommentelő ugyanazt írja, mert azt hiszi, hogy az a helyes válasz, hanem szépen úgy látom, hogy mindenki írja azt, amit tud, amit gondol, vagy esetleg a kedvencét. Tehát LL Junior koncert belépő jegyekért vagyunk a Facebook oldalunkon játékban, ott keressétek a posztot, ma este fogunk sorsolni.

0: időszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pink a Paks FM-en az élesztőben, és egy kis összefogásra sarkallás. Már kint van a Facebook oldalon, a Facebook oldalunkon az a videó, amelyben mindenkit arra buzdítunk, hogy szombaton fogjunk össze, ami a városunkat illeti. Fogjunk össze, a Richter Egészségváros érkezik Paksa 3,5 millió forint adománnyal, eleve a Paksi Gyógyászati Központ részére számára, tehát az egészségügyről, az egészségünkről van szó. Viszont hogyha részt veszünk az egészségváros programjain, akkor tudjuk növelni ezt az összeget több millió forinttal akár. Gyöngyös és azt hiszem Sárospatak több mint 20 millió forintot gyűjtött össze, de Kiskunhalas elképesztő módon 63 millió forintot a Richter Egészségváros programján. Tehát a feladatunk a következő, ezen a héten szombaton, az atomfutás napján lehet szurkolni az atomfutáson résztvevőknek, természetesen kell is szurkolnunk, viszont ugyanazon a helyszínen, az ASE csarnok másik oldalán, az ASE sporttelepre kitelepül az a Richter Egészségváros rengeteg sátorral, pavilonnal, szűrések, tanácsadások, előadások és színpadi programok is lesznek. Amennyiben szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson részt veszünk, fejenként 500 adományponttal növeljük ezt a bizonyos 3,5 millió forintos alapadományt. Délelőtt 9 órától, lényegében délután 5 óráig van lehetőségünk arra, hogy több millió forintot összegyűjtsünk a városnak. Egyébként a Gyógyászati Központ főigazgatója dr. Tóth Szívós Etelka nyilatkozott is arról rádiónknak, hogy olyan berendezéseket, gépeket szeretnének ezekből az eszközökből, illetve ezekből az adományokból, pénzösszegből vásárolni, amely nagyon-nagyon fontos és nélkülözhetetlen, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátás Pakson. És egy fantasztikus videót közzétettünk, amelyben elmagyarázza a Harmad Gabi kolléganőm, hogy mi a feladatunk, és mit kell tennünk. Tehát fontos, hogy kimenjünk és részt vegyünk ezeken a programokon. De lesz egy egészségséta elnevezésű rendezvény, amely az egészet úgymond felvezeti. Délelőtt 9 órakor találkozzunk szombaton a Csengei Dénes Kulturális Központnál, mert háromszoros adománypontot ér az egészségsétán való részvétel. Egyébként a séta alkalmával az ASE sporttelepre, az Egészségváros rendezvény központjába fogunk kisétálni. Kiszámoltuk Gabival, hogyha ezren részt vennénk a sétán, hát több százan szoktunk ott lenni, ugye, a városnapi felvonuláson is, ami tulajdonképpen ugyanezt az utat szokta bejárni. Ha ezren ott lennénk, akkor több mint 1 millió forintot össze tudnánk gyűjteni, úgyhogy 1,5 millió forintot, hogyha jól számoltunk, igen. Úgyhogy gyertek, az már 1500 forintot ér, és nagyon fontos, ugyanezen a napon, tehát amíg tart a Paksi Egészségváros rendezvénye, addig az Egészségváros Facebook oldalán lesznek különböző videó megosztások a Paksi rendezvényről. Amennyiben ezeket a videókat lájkoljuk, megosztjuk, vagy kommentelünk alá, az is 500, illetve 500 adomány, 500 forintos adománypontot ér. Tehát megnéztük, Kiskunhalas 1000 lájkot produkált, és körülbelül 250 megosztást, és több százan kommenteltek is a videó alá, és hát ezzel is több millió forintot bezsebeltek. Úgyhogy egy nagyon érdekes és izgalmas nap áll előttünk, ahol megmutathatjuk, hogy mi paksiak össze tudunk fogni.
2: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon NRT alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap aznap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: Paks FM. Összekött.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Valahogy annyira evidensnek tartja azt a magyar társadalom, hogy leveszi a 300 forintos tejet a polcokról, miközben a kereskedő úgy tudja 300 forintért adni, vagy 330-ért a boltban, hogy ő már áttette a hasznát, tehát a semmiért veszik, igen, és semmiért veszik át, és akkor kiderül, hogy a tejtermelők valójában ár alatt kénytelenek eladni, mármint az előállítási költség alatt kénytelenek eladni az ilyen nagy felvásárlóknak a tejet.
2: 80 forintos tej hogyan lesz nála te asztalodon 320?
1: Így van, így van. Na és akkor értem, hogy nyilván az ember minél kevesebbet akar a rezsire költeni, és tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyébként nem is tudná megengedni magának, ha mondjuk dupla ennyi lenne, és ez szomorú, tehát ezt mindenképpen csak akkor lehet kivezetni, hogyha valamilyen módon megvan oldva az, hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak is, meg tudják ezt fizetni, de az viszont, hogy mindennek ára van, és mindennek fair play módon tisztességesen fizessük meg, és ne az legyen, hogy mesterségesen be vannak fagyasztva bizonyos díjak, de nincsen a rendszer mondjuk fejlesztve, és ezáltal mondjuk majd egyszer arra fogunk akár mondjuk egy vízműnél is felébredni, hogy eldurranak a csövek, és nincs víz.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Kóp helyére.
0: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Kóp helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
6: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
5: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én szombaton rendezi meg a Roma Nap és Kisasszony Nap elnevezésű rendezvényt, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 16 órakor köszöntővel és ünnepi beszéddel kezdődik a Medinai Művelődési Ház és Játszótér területén. A rendezvényen díjazásokra, vendégtánccsoport fellépésére és roma tánc bemutatóra is sor kerül. A résztvevőket vacsorával várják, majd reggelig tartó fergeteges buli zárja az estét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Délelőtt 9 óra után ez még mindig az élesztő, de már megérkezett a váltás Strasser Ádner a stúdióban. Szia, szia!
2: Hello, szia! Ez egy jó váltás, nem?
1: Ez egy jó váltás?
2: Nem tudom, ma hallgatókat kérdezem.
1: Figyelj, jó váltás, miért ne lenne jó váltás? Az élesztő hamarosan véget ér, hozod a zenéket, fél tíz után teljesen jó a váltás, és egy jót csevegünk. Láttad a Gabi videóját a Facebook oldalon?
2: Nem.
1: Semmi
2: melyiket?
1: Gond. Ez jó. Igen. Melyiket? Ez egy fogós ravasz kérdés, mert hogy több van neki, de egyébként nem vagy annyira lekésre, pár perccel ezelőtt posztolták levővel azt a videót, amelyben Gabi tulajdonképpen elmagyarázza azt, hogy miért fontos, hogy összefogjon a város a Richter Egészségváros programjára, ami jövő héten szombaton lesz, és több millió forint adományt gyűjthetünk össze a városunknak.
2: Mindjárt bepótolom.
1: Mindjárt bepótoljuk. Én azt gondoltam, hogy most meg is nézzük együtt. Mit gondolsz? Meg fogjuk nézni együtt, igen. Te is nyugodtan majd nézd a videót, és én meg a rádióba, tehát a mikrofonba be fogom játszani magát a videót. Paks FM Facebook oldalán keressetek rá erre a videóra, mert Gabi részletesen és nagyon egyszerűen egyébként és röviden elmagyarázza, hogy hogyan tudunk összefogni és több millió forintot gyűjteni a városnak. Ugye 3,5 millió forint adományt hoz a Richter Gedeon gyógyszergyár Paksra. És azt mondják, hogy amennyiben szombaton délelőtt 9 és délután 5 óra között az ASSE sporttelepen az Egészségváros programján bármilyen szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson részt veszünk, fejenként 500 forintot adnak hozzá az adományhoz. Képzeld el, hogy Kiskunhalas 63 millió forintot így összegyűjtött.
2: Ó, tehát az Kiskunhalas mekkora város?
1: Hát, ugye, igen, keresd már rá egyébként tényleg, hogy hány ezer.
2: Vagy egy ember jó? Több szűrése is elmehet.
1: Igen,
2: és...
1: igen, elmehet. Ez nagyon fontos, amit mondasz.
2: Hát akkor jó.
1: Sőt, képzeld el, hogy a Richter Egészségváros a Paksi program alatt megoszt majd a Facebook oldalán, a saját Facebook oldalán egy Paksról szóló videót, tehát a Paksi rendezvényről szóló videót, és ha azt lájkoljuk, megosztjuk vagy kommentelünk alá, az is 500 forintot ér. És megnéztük a kiskuhalasi videót, hogy több mint 1000-en lájkolták. Kiszámoltuk a Gabival tegnap, hogy annyian lájkolták, megosztották, egyébként azt már az ország bármelyik pontjáról lehet, nem csak kiskunhalasiak osztatják, hogy több millió forintot összegyűjtöttek azzal is.
2: Kiskunhalas 25 ezer főt számolt.
1: 25 ezer? Hát figyelj, mi 19 ezeren vagyunk. Figyelj, Gyöngyös, én úgy tudom, hogy nagyobb város Kiskunhalasnál jóval, ők csak 21-nehány millió forintot gyűjtöttek össze csak, hát az is szerintem óriás összeg. Ha 10-15 milliót összegyűjtenénk, az is nagyszerű. De hát milyen nagyszerű már, na?
2: Hát igen, ez így nagyon jó.
1: De egyébként te belegondoltál abba, mert most már napok óta erről a rendezvényről beszélünk, és arról, hogy fogjunk össze, miközben szerintem egy elképesztően érdekes kérdés, hogy egy akkora cég, mint a Richter Gedeon gyógyszergyár, olyan miért talál ki egy ilyet?
2: Hát ezzel nem gondolkodtam. Miért talál ki egyet? Mert az egészségnek élnek.
1: Igen, én azt gondolom, hogy figyelj, úgy vannak vele, hogy mivel egy óriási cégről van szó, amely nagyon régóta működik egyébként Magyarországon, és úgy vannak vele, hogy adományozni úgyis adományoznának több millió forintot egy évben, akkor miért ne így tegyék?
2: Működik, és így az ember is érezheti, hogy ő is szerepet kapott benne, mert elmegy egyre, és az alapján adnak 500 forintokat. Így mi is kivehetjük a részünket, nem?
1: Igen, és tudod, mi a zseniális számomra még? Hogy gondolj bele, hogy egy gyógyszergyár foglalkozik, csak hogy most emeljem a fényét, és egy kicsit hype-oljam a Richter Gedeon gyógyszergyára, tehát gondolj bele, a gyógyszer gyártással foglalkoznak, és mégis egy olyan rendezvényre inspirálják és sarkalják az embereket, ami meg a prevencióról, vagyis a megelőzésről szól, hogy ne legyél beteg, és ne kelljen gyógyszer szedned. Hát tedd már össze a marketinget, szerintem zseniális.
2: Hát ez igen, jó, de szerintem alapból, hát sajnos van egy csomó, hát nem, a gyógyszeripar az olyan hihetetlen, szerintem az egyszerűen van. És nyilván ők is, hát igen, nem tudom, vannak azok a gyógyszerek, amiket így is úgy is meg kell venni. Az, hogy megelőzés, nem tudom, biztos néztek statisztikákat, nem ezt mondom, de a marketing az marketing, az, hogy ettől mennyire esne vissza az ő keresetük, nem mondom, hogy reméljük, hogy visszaesik, de nyilván nem azért fog de részben azért is, mert az emberek egészségesek és meg tudják előzni, de lehet, hogy pont ilyen gyógyszerekkel, ilyen-olyan gyógyszerekkel tudják ezeket olyan szintre hozni, ami elfogadható, vagy esetleg gyógyuláshoz vezetni. Ezt gondolom én erről, meg hát, hogyha ennyi ember elmegy, és most is erről beszélgetünk, most is az ő cégükről beszélünk, szóval így a marketing működik. Az, hogy az eladást ezt hogy befolyásolja, az egy nagyon jó kérdés.
1: Uh-huh. Igen, szerintem egyszerűen zseniális. Egyébként több mint 10 éve működik az Egészségváros programja. Itt valamelyik vendégem egyik nap említette, hogy Kalocsán 15 vagy 16 évvel ezelőtt ott járt már az Egészségváros, mint rendezvény egyébként, úgyhogy ez nem egy új dolog, de végre Paksa érkezik. Szerintem az is tök jó, hogy az atomfutással együtt van, mert aki futni jön, menjen el szűrni.
2: Tényleg, mert ráadásul ők ilyen egészségesek
1: igen,
2: is.
1: Igen, most gondolj bele, hogy az 1500 futóból állítólag 1000 nem paksi, akkor ők is még hozzáteszik a maguk pontját, nem? Hát akkor ez megint több mint 1 millió forint, ha csak 1000 embertől egyetlen egy szűrésre megy el.
2: Igen, hát most abban gondolok bele, hogy lehet, hogy azért nem volt eddig itt sem, mert azért lehet, hogy a nagyobb városokat nézik. Nem mondom, Gyöngyös is egyébként csak 27 ezer fős, Kiskunhalas is 25 ezer, mi vagyunk olyan 20 körül, igaz?
1: Igen.
2: Szóval azért nyilván ezt is azért nézik, de biztos ezt is megnézték, hogy mennyire éri meg ide jönni. De azért majd így, hogy atomfutással így az ember sokszor van, úgyhogy ha rendezvényre van rendezvényre szervezve, akkor már fogom magamat.
1: Igen. De itt most tényleg arról van szó, hogy megmutathatjuk, hogy össze tudunk fogni, és képzeld el, hogy az egészségséta, ami 9 órakor indul szombaton délelőtt a Csengeitől, és az Ases sport telepig fog sétálni a menet, mint a városnapján tudod a felvonulás, arra háromszoros pontot ad a Richter Gedeon, 1500-at fejenként, úgyhogy Gabi kitűzte a célt, hogy mondjuk el annyiszor a rádióban ezt az egészet, hogy 1000-en összejöjjünk, mert akkor az már 1,5 millió forint.
2: Igen, tényleg. És így belegondolva, hogy ha még csak mennyi 1000 ember? Uh-huh. Ha még csak 1000 emberrel számolok, és még csak az 1,5 millió forint vár, ezt biztos? Hát ahhoz képest a 63 millió hát, összegyűjtve,
1: és összegyűjtötték.
2: Az nem 1000 ember.
1: Tehát elképesztő. Egyébként állítólag dr. Tóth Szívosetek, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója azt mondta tegnap itt Gabinak a reggeli műsorban, hogy a kiskunhalasiak állítólag online voltak elképesztően aktívak.
2: Online?
1: Tehát, hogy online is lehet lájkolni, megosztani, és ugye kommentálni azokat a tartalmakat, amelyeket ilyenkor lájkolni és kommentelni kell, és azok is 500 pontot érnek,
2: ja.
1: Illetve állítólag, de ennek majd még utána járunk, lesznek olyan online előadások is, amiket szintén ezek nem lesznek hosszú előadások, ha meghallgat egy ember, az is 500 pontot ér, és ezt állítólag mérik. Tehát a kiskunhalasiak állítólag online valami zseniális dolgot hoztak össze.
2: Hát ez le a kalappal előttük.
1: Elképesztő 63 millió forint.
2: Fel kell kötnünk a gatyánkat.
1: Szó szerint.
2: Vagy most el kell engedni, nem tudom ki mennyire van benne a versenyszellem, de mindenféleképpen nem is a versenyezik, hanem csak azzal, hogy tényleg, ha elmegyünk egy sétára, és csak azzal tudunk 1500 forintot, vagy egy online lájkkal, ez talán még kedvesebb, ez még tényleg nem kell semmit csinálni, az ember tényleg használja a social médiát, uh-huh. Hogy csak akkor rámegy, és még ezzel is tud támogatni, ez hihetetlen számomra, de működik.
1: Elképesztő, de működik, és a Richter Gedeon úgy csinálja, hogy mindig az adott település egészségügyének adja a pénzt, tehát a mi esetünkben a Paksi Gyógyászati Központnak. És ugye a főigazgató asszony elmondta, hogy olyan készülékeket akarnak megvásárolni ebből a pénzből, nem tudom egyébként mivel számol, hogy mennyi fog összejönni, mennyiben reménykedik, ezt nem is tudom, hogy tegnap megkérdezte Gabi tőle, vagy hogy merte volna bármit mondani erre, de olyan eszközöket és készülékeket akarnak vásárolni, amelyek tényleg kórházi szintű készülékek, és nagyon sokat jelentenének az itteni betegellátás során. Úgyhogy egy elképesztően fontos dologról van szó. Szerintem nagyon jó kérdés az, amit mondtál, és rendkívül őszinte. Hogy felkötjük a gatyát, kedves paksiak, vagy elengedjük?
2: Nekem most az jutott eszembe, hogy azért ez így már mindjárt más, most így a paksiakhoz szólva, mert hogyha nem csak gyűjtünk, most nem, amikor az emberek, nem tudom, afrikai gyerekeknek gyűjtenek, akkor azt úgy valaki el se hiszi, hogy oda megy a pénz, vagy ilyen menhelyre, vagy ilyen gyerek otthonba, de így, hogy tényleg Paksnak a saját környezetünkbe termelhetünk pénzt, mondjuk úgy, az most szerintem nekem megütötte a fülemet, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez most nem egy olyan országos gyűjtés, hogy amit az ország minden részén összegyűjtenek és összeadják, és akkor majd a Richter eldönti, hogy akkor ide adományoz Afrikába, Ázsiába, Nepálba, a cunamiba, ilyenekre, hanem ezt mi kapjuk meg, és érezhető lesz, ez megint nem mindegy. Szerintem az emberek lelkében sem, mert úgy, ahogy mondom, én sok olyat hallok, hogy hát én nem adományozok, mert vagy felhívnak, vagy ott van, ki van téve, hogy ide adományoz. Azt lehet, hogy nem is. Csak igen, oda van írva.
1: Nincs meg a bizalom.
2: És itt szerintem akkor meg lehet. Így mond, hogy itt tényleg mondhatni saját magunknak, hogyha bemegyünk legközelebb egy egyszerű, nem tudom, kardiológiára, ne kelljen menni, de igen, és legyen egy olyan új EKG gép, vagy bármi, hogy ez működjön, új legyen, a legújabb jó méréseket tegyen, ez még fontosabb számunkra szerintem.
1: Abszolút.
2: Nem azt mondom, mielőtt valaki kiforgatna a szavaimat, hogy ne lenne fontos a világ másik vége is, de én a bizalomra, hogy ilyenkor nem hiszem, hogy megvan az, hogy ja, majd mi eldöntjük. Ja, hát ha eldöntöd, akkor én eldöntöm, hogy nem megyek.
1: Igen. És Kovács Anték, ugye az ASA elnökéről van szó, elképesztően nagy pozitívummal fogadták azt, hogy az atomfutás napjára legyen szervezve a Richter Egészségváros, hiszen az atomfutás egy nagyon jó program, és szeretünk szurkolni, nagyon látványos a brutál atom, de az, hogy ott az ASA sportcsarnok környékén legyen még egy rendezvény, abszolút elfér. Tehát most gondolj bele, kimész az atomfutásra, de nem akarsz futni, most elnézelődsz, jó, egy kicsit nézed a gyerekeket, de cukik, hogy lefutják a 600 métert, meg egyebek, és akkor most mi legyen? Hát, megyünk az ebédelni, aztán esetleg a brutál atomra jöjjünk vissza, mert az is egy látványos, de ott lesz egy olyan rendezvény, ahol ráadásul színpadi programok is lesznek, mondom a hallgatóknak, és helyi fellépőket léptetnek fel a Richter Gedeonosok, ez megint szerintem ez egy megint zseniális húzás. Zseniális húzás, mert megint a csillagsóra mindenki kimegy.
2: Igen.
1: Anyuka, apuka, rajszülő, és különböző sátrak lesznek az ASE sporttelepen, lesz életmód sátor, tanácsadási sátor, szülés sátor, mindenféle sátor, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon tényleg profin megszervezett dologról lesz szó, ahol tehát adományt gyűjthetünk a városnak. Figyelj, megnézzük a videót. Nézzed te is a videót, de te halkan, én meg felhangosítom, és bejátszom a hallgatóknak, tehát a Paks FM Facebook oldalára kikerült egyébként egy körülbelül egy órával ezelőtt egy videó, amelyben Harmad Gabi kolléganőnk elmagyarázza, hogy hogyan tudunk összegyűjteni, hallod? Oda néz, hogy Gabi mit posztolt a videó fölé, már kitűzte a célt.
2: Nem látom már.
1: Ha most összefogunk, 60. Akár több mint 60 igen. millió forint támogatást igen. is gyűjtetünk.
2: Hát ez azért jó, hogy igazából célt tűzött ki, mert abból kiindulva, hogy Kiskunhalas, tényleg, hogyha 63-at összeszedett, akkor igenis reális, főleg, hogy mi rendezvényre szervezünk egy ilyet, vagyis én ugye sok közöm nincs hozzá, rendezvényre van szervezve ez a nagyon jó összefogás, akkor igenis, ha már egyszer valakinek sikerült, akkor igenis kell ilyenkor célokat kitűzni, szóval reális lehet a 60
1: a történet.
2: Is.
1: Igen, abszolút. Na, akkor én indítom a videót. Mindenkinek javaslom, hogy a Paks FM Facebook oldalán ezt a videót nézze is meg, ne csak hallgassa, de mi most csak hallgatni fogjuk, közben Ábival együtt nézzük. Osszátok meg, jusson el mindenki, ezt tegyük be a Paksra, hallottam csoportban, mindenhova tegyük el, mert te pittyeksz. Ja, nem én pittyektem. Jaj, kaptam temú értesítést. Ezt az értesítést nem lehetne levenni?
2: Nem, törölni kell.
1: Nem is vásárolok.
2: Egy-két alkalmazást törölni kell, csak úgy tipre megjegyzem, hogy lehet, hogy szelektálni kell az alkalmazások között, köszi. És akkor azok nem fognak értesítést küldeni.
1: Köszi. Jó, akkor indítsuk el a videót.
3: Szeptember 12-én első alkalommal Paksra érkezik a Richter egészségváros, amelynek segítségével most nem csak a saját egészségünkért tehetünk, hanem akár több millió forintot összegyűjthetünk a Paksi Gyógyászati Központnak a Richter Gedeon Enyerti által felajánlott 3,5 millió forintos alaptámogatás mellett. Nézzük, hogy ehhez mit kell tennünk. Innen a Csengedénes Kulturális Központtól indul a séta az ASE sporttelepre, a Richter Egészségváros helyszínére szombaton reggel 9 órakor. Ha részt veszel ezen a sétán, akkor utánad a Paksi Gyógyászati Központ 1500 forint plusz támogatást kap az alaptámogatáson felül. Ha voltál a Richter Gedeon életét bemutató dokumentumfilmen, akkor hozd el az ott kapott kártyát, hiszen ennek leadásával is újabb 500 forint ütheti az intézmény markát. A sétát követően itt az ASE sporttelepen különböző szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon és előadásokon vehettek részt. Minden egyes szűrővizsgálat, tanácsadás és előadáson részvétel további 500-500 forinttal növeli a Paksi Gyógyászati Központnak juttatott adomány értékét. És végül nem csak a részvétellel, hanem lájkokkal, kommentekkel és megosztásokkal is segíthetitek a Paksi Gyógyászati Központ ügyét. Kövessd be az Egészségváros Facebook oldalát, és lájkold, kommenteld és oszd meg a Richter Egészségváros Paksi állomásáról szóló posztokat. Kiskunhalas 63 millió forintot gyűjtött össze, ami jól példázza a közösség összefogásában rejlő erőt. Gyere el szeptember 12-én szombaton a Richter Egészségváros Paksi állomására, és tegyél a saját egészségedért és a város fejlődéséért.
1: Kicsit angos volt az ongora, de zseniális a videó. Mit szólsz?
2: Azt, hogy a kollega nagyon ügyesen megcsinálta, innen is gratulálok.
1: Zseniális. Levi, egyébként Graca Levi kollégánk volt az operatőr és a vágó, zseniális munka. Nagyon klassz a videó, nézzétek meg a helyszíneket is, mutatja Gabi, mutatja a kártyát például, a Richter Gedeon mozi jegyet kvázi. Mi az, mit mosolyogsz?
2: Hát nekem kiszúrta a szemet az, hogy ugye nem volt egy esős nyarunk, és az ASE sporttelepnek kellően sivatagosan sárga a fű, de a focipálya mellett is elsétált Gabi, ott meg a gyepmester egész jó, mert ott meg olyan szép zöld a film, hogy nagyon tetszett ez a kontraszt.
1: A kontraszt egyébként tényleg zseniális, tényleg. Egyébként nekem is feltűnt ez a sárga fű, ez döbben.
2: Ez nagyon szép hely van ott, ugye, ami zöld terep, és ilyen sárga, ez szörnyű.
1: De nem tudom, hogy jártál-e úgy. Én jártam úgy, hogy gyalog megyek valahol, ez velem mondjuk ritkán fordul elő, és benézek a kertekbe, és benézek egy kertbe, és látom, hogy gyönyörű zöld a gyep. És így megfordul a fejembe, hogy azt a ők locsoltak.
2: Mutka jártam
1: és akkor, így. És akkor van egy ilyen rossz érzésed, hogy nem kellett volna locsolni, mert volt itt egy kis szankció, ugye bár, vagy felhívás, ugye? És van egy ilyen, de most nem tudom, szégyelniük kéne azoknak magukat, akik locsoltak?
2: Nekem más jut eszembe. Én körülbelül egy hete láttam ugyanígy, hogy milyen szép zöld a fű. Talán még nyírta is a füvet éppen, vagyis gondozta, inkább úgy mondom, a szegélyeket, meg, vagy ment a locsoló, nem tudom, és nekem csak az adott eszembe, hogy én egy ideje már nem nyírok füvet, mert rendesek otthon, és az allergiám az egyszerűen borzasztó, hogyha van, de nem kellett idén füvet nyírni, ő meg magának csinálja a feladatot. És nagyon szép zöld a fű, de nem tudom, hogy nyilván, ha eső van, előbb nő. Vagy víz van, akkor előbb nő. Most ők hetente nyírnak. Hát én nagyon örülök, hogy nem kellett. Igen. Az esőnek nem örülök, hogy nem volt, de az jutott eszembe, hogy azért nálunk is egy órába beletelik, mire az ember lenyírja a füvet.
1: Igen, abszolút, abszolút, mert akkora a kert. Na mindegy, visszatérve a videóra, őszinte voltál és elmondtad, hogy mi tűnt fel. Nézzétek meg a videót a Paks FM Facebook oldalán, amit egy órával ezelőtt posztoltunk, és arról szól, hogy hogyan tudunk összefogni szombaton, kimenve az ASE sporttelepre, résztveive az egészség sétán, hogy akár 60 millió forintot is összegyűjtsünk Paks városának. Ábi, átveszed tőlem a terepet, hozd ezeket az infókat is, toljuk egész nap. Ja, és hát játékban vagyunk, hozod a játékot is. LL Junior jegyekért vagyunk játékban, és Abi is hozni fogja a játék kérdését, este lesz a sorsolás. Abi, jössz?
2: Jövök.
1: És hozod a zenéket, búcsúzik a műsorvezető, illetve az élesztő műsorvezetője, Strasser Andi. Viszlát, sziasztok! Wake up.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottatok.

0: 9 óra 34 perc van, a mikrofonnál Strasser Ábner, egészen 2 óraig én hozom jó slágereket. Lesz nekünk nyereményjátékunk, egy-két érdekességünk, és a legjobb slágerek, nem sokára jön Dua Lipa és a Physical, itt lesz velünk még Calvin Harris, Majestic és Celine Dion is. Vágjunk bele!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Majestic-től és Celine Dion-tól szólt a Set My Heart on Fire. Most pedig hozok egy játékot, hiszen Szexárdon LL Junior koncert lesz szeptember 19-én szombaton este 8 órától a Babics Mihály Kulturális Központban. Vasárnapig akciósan vásárolhatók meg a jegyek, de most tőlünk is nyerhettek. A játék a Facebookon megy, van egy posztunk, amit tegnap este posztoltunk ki a Paks FM Facebook oldalára, és kommentbe kell leírni a kedvenc LL Junior dal címeteket kommentbe, és nyerhettek két darab belépőjét a koncertre szeptember 19-én a Babics Mihály Kulturális Központba. A helyes kommentelők között szeptember 9-én, szerda este, vagyis már a mai napon este kisorsolunk két szerencsés nyertest, akik fejenként kettő darab belépőjét nyerhetnek a koncertre. Ne felejtsétek, a Facebook oldalon találjátok meg Paks FM, keressétek az LL Junior koncert nyereményjátékunkat, és legyetek tulajdonosai két darab belépőjegynek. Hogy hangolódjunk is a koncertre, jöjjön LL Juniortól a Mr. Ragamuffin.

0: közlekedj velünk!
1: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, 6-os kilométernél található Szederkei Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leállósávot, így csak a külső sáv járható. A 6-os főúton, a Tolna és Szekszárd közötti szakaszon, a 136-os és a 139-es kilométer között a burkolatot tisztítják, ezért útszűkület lassítja a közlekedést. Az 51-es főúton, Kalocsa térségében a 116-os és a 117-es kilométer között egy megsüllyedt víznyelő helyreállításán dolgoznak. Reggel 7 órától délután 16 óráig a fél útpályát lezárták, táblák jelzik a forgalomkorlátozást. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt, az a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-ös főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es kilométertől a 21-es kilométerig kaszálási munkát végeznek, emiatt útszűkület lassíthatja a haladást. A 65-ös főúton Tamási belterületen a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát 10 óra után pedig Robin Schulz kezdi meg, és a Smash My Heart.

0: Clash FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
3: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van, és reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
2: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. Szeptember 5-én rendezték meg a Sióagárdi Szüreti és Falunapot, amely színes programokkal várta a település lakóit és vendégeit. A rendezvényen szüreti felvonulás, néptánc bemutatók, zenés műsorok és koncert is szórakoztatta a közönséget. A napot falunapi buli és közös ünneplés zárta.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 4 perc van, a hírek után visszatérünk a jobbnál jobb slágerekkel, illetve azok egy-két program ajánlót, hiszen nem áll meg az élet ősszel sem, sőt, nagyon szép őszünk lesz. Ezzel én most hozzájárulok egy kis zenével, jön Robin Schulz-tól a Smash My Heart.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma szeptember 9-én kiállítás nyílik meg Kovács Norbert szobrász művészé a Csengéd Dénes Kulturális Központ kiállító termében 17 órától. Szeptember 10-én Kalocsán lesz koncert, a Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncert. Csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében. Szeptember 19-én gyerekprogram lesz Kalocsán, mese délelőtt a Csavargó Kisautó. Az időpont szombaton 10 órakor lesz, a helyszín pedig Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtára. Fesztivál lesz Tolnán szeptember 11 és 12-én, Bárka Fesztivál 2026 Tolna Alta Ripa Szabadidőpark. Felép többek között Méringer, a Lord zenekar és még sokan mások is a két napos fesztivál alatt. Születi nap lesz Gerjenbe szeptember 12-én. 10 órakor kezdődnek a programok, és 20 óra 30-kor még csak a sztár vendég jön, a Desperado. A helyszín a Közösségi Ház, faluközpont. Szekszárdon szeptember 12-én kiállítás nyílik meg, időbe zárva Moser Zoltán fotókiállítása. Szombaton 15 órakor nyílik meg, Szekszárdon a Művészetek Házában. Szeptember 15-én Janikovszki 100 zenés felolvasó színház lesz a Csengéd Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Pakson kedden 17 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: better days.
1: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: Ide a Sophie és Curtis-től szólt a szabadon, most pedig elmenjünk egy kicsit sportolni. Az OTP Bankliga 7. fordulójában vereséget szenvedett a Paksi FC hazai pályán a DVSC együttesétől. A félidőben már 3-1-re mentek a vendégek, ebből 2-t a nyáron Paksról Debrecenbe igazoló Szendrei rugott. A második félidőben mindkét oldalon esett még egy-egy találat, ráadásul egy öngól is volt a Vas révén. Bognár György vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, rutintalanul játszott a csapata.
1: Nem kaptuk el az arányokat a fiatalok és az idősebbek között, rutintalanok voltunk. Nem játszottunk rosszul, sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, már az első fél időben is helyzeteink voltak, több is, de hát olyan szinten megkontráztak minket, és érdekes módon nem nagyon voltak létszámfölényben az ellenfél. Hát sajnos a védekezésünk az most már a sokadik összetételben se nagyon hatékony. Jó, kihagytuk a helyzeteket, oké, tiszta helyzetek voltak, vezethettünk volna akár mi is, de a játékkép alapján többször volt olyan labdavesztésünk, amiből egy ritmussal átment az ellenfél rajtunk. De háromszor négyszer voltak a 16-osnál, és 3-1-re vezettek. Tehát egyéni védekezési problémáink voltak, ráadásul a végén ugye a Vasi megint öngólt rúgott. Tehát. Ráadásul olyan pozícióban volt a csatár, hogy nem is fért a labdához. Tehát tulajdonképpen erre mondom azt, hogy megvertük magunkat. Aktívak voltak a játékosaink, a fiatalok is, de nagyon-nagyon sok olyan lövési kísérletünk volt, ami nem volt előkészítve. Tehát elkapkodtuk távolról, rossz labda kezelés után, a Győrfinek volt 1-2, a Petőnek volt legalább 4-5, tehát ezekben a játékhelyzetekben ezek a játékosok még rutintalanok. Nem jó döntést hoztak, amikor passzolni kellett volna, akkor is lőttek, ráadásul hát rossz.

Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks FM. Összeköt.

0: Induljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
1: Jön az atomfutás és a Richter Egészségváros a Richter Gedeon gyógyszergyár programja, amely keretein belül a városokba viszik az eseményt, ingyenes szűréseket, előadásokat,

és nagy színpadi programokat. Minden városi egészségügyi intézménynek 3,5 millió forintot adományoznak, és ezt az összeget 500 forintokkal emelhetjük mi magunk azzal, hogy a nap folyamán részt veszünk egy szűrésen vagy előadáson. Ha az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatunk egy előadást, még azért is 500 forint plusz adomány jár. Ami még fontos, hogy szombaton, amikor az atomfutás is lesz, délelőtt 9 órakor a Csengétől induló egészségséta háromszoros, vagyis 1500 forintot ér per fő. Eddig 116 településre látogatott el a Richter Egészségváros. Ez alatt több mint 258 ezer szűrést végzett el, és több mint 925 millió forint adományt osztott ki a helyi egészségügyi intézményeknek. És hogy mi lehet a célja Paksnak? Sárospatakon majdnem 25 millió, Gyöngyösön 29 millió forintot, Kiskunhalason pedig 63 millió forintot gyűjtöttek össze a helyiek. Úgyhogy hajrá Paks, fogjunk össze, én magam is igyekszem kimenni, hiszen a saját érdekünket szolgáljuk. A Paksi Gyógyászati Központ kapja meg felhasználásra ezt a pénzt, a saját környezetünkre lehetünk igényesek, nem mellesleges cséta sem eshet rosszul, és még egy jó programon is részt veszünk, hiszen az atomfutásra is kilátogatunk. S folytassuk zenével, jön Ariana Grande-tól a Yes.

0: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, 6-os kilométernél található Szederkei Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leállósávot, így csak a külső sáv járható. A 6-os főúton, a Tolna és Szekszárd közötti szakaszon, a 136-os és a 139-es kilométer között a burkolatot tisztítják, ezért útszűkület lassítja a közlekedést. Az 51-es főúton, Kalocsa térségében a 116-os és a 117-es kilométer között egy megsüllyedt víznyelő helyreállításán dolgoznak. Reggel 7 órától délután 16 óráig a fél útpályát lezárták, táblák jelzik a forgalomkorlátozást. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt, az a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-ös főúton, Szekszárd és Bátaszék között a 9-es kilométertől a 21-es kilométerig kaszálási munkát végeznek, emiatt útszűkület lassíthatja a haladást. A 65-ös főúton, Tamási belterületen a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a 11 óra hír összefoglalót, majd Benson Boone hozza nekünk a Sorry I'm Here for Some.

0: slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
7: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen. Ott a legnagyobb rész az online térben történt.
6: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
8: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívül jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
6: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 11 óra, folytatjuk a Paks FM slágereivel. Ebben az órában is hozok helyi interjút, és azt is megnézzük, hogy milyen a fiatalok munka és tanulási aránya most az Európai Unióban és Magyarországon. Továbbá itt lesz velünk Zabozi, a Follow the Flow, Jennifer Lopez is és Maluma. Elsőként pedig, ahogy ígértem, jöjjön Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Follow the Flow-tól szólt a beszívom, és most egy statisztikát hozok. 2025-ben az EU-ban a fiatalok 11%-a nem dolgozott, és iskolában vagy képzésben se járt. Ez 4,2%-os csökkenés 2015-höz képest. Az Eurostat nemrég közzétette, hogy az Európai Unióban hol mekkora a net fiatalok aránya, vagyis azoké a 15 és 29 éves embereké, akik nem iskolai oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt, és nem is dolgoznak. A felmérés szerint tavaly az EU-ban a fiatalok 11%-a volt net, ez 4,2 százalékponttal alacsonyabb 2015-höz képest. A kontinensen Izlandon 4,2, Hollandiában 5,3 és Svédországban 5,9 volt a legalacsonyabb net arány, míg a legmagasabb Bosznia-Hercegovinában 20%, Észak-Macedóniában pedig 23,4 és Törökországban 26,3%. Magyarországon 10,6%-os volt tavaly a net fiatalok aránya, amivel az átlag közelében vagyunk. 2015-ben is akkora átlag körüli teljesítettünk 15,1%-kal. Ha valaki net, az általában nem azt jelzi, hogy az illető naplopó, a fiatalok különösen a szegényebb rétegekből származók, gyakran küszködők az álláskeresésekkel. A korai szakaszban sokan nem kapnak megfelelő tájékoztatást a karrierutakról és a képzési fejlődési lehetőségekről, ezért nehezebben hoznak tájékozott karrierdöntéseket. Ezen jó lesz változtatni idővel, és mi is kérjük fiatalon a segítséget, hogy a karrierutunkat tudjuk egyengetni, esetleg volt tanárainkat vagy hozzátartozóinkat kérdezzük meg, hogy mit ajánlanak, és milyen lehetőségekkel tudunk számolni. Most menjünk vissza zenével, jöjjön Jennifer Lopez-től és Malumától a Marry Me.

0: karameltől szólt a csillagom. Most pedig nézzünk egy újabb interjút. Szombaton Nyékihegyi piac volt Pakson, kézműves termékeket árusító kistermelők érkeztek tejtermékekkel, püstölt húsáróval, sajttal, zöldség és gyümölcs készítményekkel, horgolt ruhákkal. Összesen több tucatnyi árus kínálta a termékét, a Bátaszéke Bölcsföldi Tamás homloktövis kistermelő. Saját ültetvénye van. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
1: Idegen sajtot, tartósítószermentes gyümölcslevet készítünk, natúrt és mézeset, készítünk lekvárt, örleményeket, teakeveréket, majdnem minden részét felhasználjuk homloktövisnek.
2: Saját ültetvényetek van és hol?
1: A szomszéd faluban van egy 4 hektáros birtok, és azon termeljük homloktövist 1,5 hektáron. Az aszállyal küzdünk, idén öntözőrendszert készítettünk, próbálunk így lépést tartani ezzel a trópusi időszakkal.
2: Mit kell tudni a homoktavisről egyébként, tehát milyen jótékony hatásai vannak?
1: Nagyon magas ugye a beltartalma, vitamin, C-vitamin nagyon magas benne, ugye a beta-karotin miatt van ilyen szép színe, amiből a szervezet A-vitamint állít elő, E-vitaminban gazdag, antioxidáns. Az omega zsírsavak teljes palettáját tartalmazza, nagyon komoly szakirodalom van róla, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy utána nézzen az interneten. Nagyon jó a orvostani tulajdonságai, mind köszvényre, mind emésztésre, méregtelenítésre, az egészségünk megtartása érdekében elengedetlen, hogy fogyasszuk.
2: Ilyenkor összelérik be, ugye, a homoktövis?
1: Októberbe érik, igen, körülbelül mind a kései szőlők, akkor ágeltávolítással szüretelünk, és az ágakat utána elvisszük egy üzembe, ahol ágastól, levelestől, gyümölcsöstől sokkolják, ugye egy gyors fagyasztáson megy keresztül, ez azért elengedhetetlen, mert ugye amikor leválasszuk az ágat a bokorról, akkor néhány óra múlva elindul az eredési folyamat. Az eredési folyamat előtt lesokkoltatjuk, utána megtisztítják, lerázzák fagyos állapotába, kiszelelnek belőle minden bele nem valót, és a gyümölcsöt zsákba teszik nekünk, és tartós fagyasztásra beteszik a mélyhűtőbe. Ezáltal, amikor mi feldolgozzuk, és a fagyott gyümölcsöt elővesszük, megmossuk, kiolvasszuk, akkor ugyanott folytatja, ahol szület után abbahagyta, és egy friss citrusos gyümölcsről van szó, és mi ezt minden hétvégén készítjük 52-szer egy évbe, hogy mindig a frisset tudjuk hozni a piacra.
2: A homoktövisnek hány fajtája van, és melyik az, amelyikkel érdemes foglalkozni?
1: Alapvetően a homoktövis fogyasztása egy jó dolog, viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy melyik fajtából készült az a gyümölcslé, amit éppen fogyasztunk. Mi az aszkólával dolgozunk, ez a többi fajtához képest kimagasló beltartalommal rendelkezik, a többi az nem gyógyászati szempontból értékes, hanem vannak például a habegó, az olajhasznú, abból csak olajat sajtolnak, a másikkal csak ételt színeznek, az aszkóla a legjobb. Mi ezzel dolgozunk. Hát most már nagyon sok félét lehet találni neten, az a baj, hogy keresztezik, nagyon sok a csaló, és hogyha valaki arra adná a fejét, hogy ültessen homoktövist, akkor én ajánlom azt, hogy egy termelőhöz menjenek el, és ott őtőle személyesen egy nagy ültetvényből vásároljanak oltványt, mert ott garantálni tudják a minőséget.

0: Bájrextől szólt a Hey Budapest, hétvégén pedig jön egy jó program nekünk, jön az Atomfutás és a Brutál Atom, továbbá itt lesz önök a Richter Egészségváros, erről hozok most egy gyors ismertetőt.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az Atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon NRT alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért.
0: Terjünk az egészségünkért, a saját és a környezetünkért is, hiszen ez az adomány, amit mi magunk is gyűjthetünk csak azzal, hogy felmegyünk egy szűrésre, sétálunk egy kicsit, vagy esetleg egy Facebook bejegyzést lájkolunk, hiszen minden adomány, ami érkezik, az a Paksi Gyógyászati Központba megy, és már az is megvan, hogy mire használnák fel. Ezt a beszélgetést a Facebookon is vissza tudjátok hallgatni. Én ajánlom mindenkinek, hogy nézzen ki, egyszerre tudjuk megnézni, vagy esetleg lefutni az Atomfutást, vagy a Brutál Atomot, illetve részt tudunk venni egy-egy szűrésen a saját érdekünkben és a környezetünkért. Most menjünk tovább, jön Artemastól az I Like The Way You Kiss Me.

0: Manox FM.
1: Mondod, nem vagyok más, csak cukor és máz. Rajtam a bélyeg, ha szakadt a szív, csak játszom, hogy fáj.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
4: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
3: Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
5: Ami látszik, hogy a Strand Nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István, kétszeres világbajnok kenus adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
6: Elmúlott dél, mindenkinek jó étvágyat, aki megkezdte az ebédet is. A Paks FM-en pedig jön a Best of óránk. Ma csak az A-tól Z-ig játszunk a Best of órában, azon belül is az F betűt választottam ma ki. Csak F betűseket játszok, mint például Féder, Freddy, Siesta, Fisher, Floor, és még jó pár F betűs előadót hozok el. Kezdjük is el, jöjjön Fédertől a Blind.

az Intobari szólt itt a Paks FM-en, a német DJ és producer Felix Jan és a brit énekesnő Jasmine Thompson közös hatalmas sikerű világslágere, amely 2015-ben jelent meg. Ezt a dalt hoztam most a Best of óránkba, ami csak F-betűs előadókod dolgoz fel, így Felix Jan belefér. A dal valójában egy feldolgozás, az eredeti verziót Rufus és Chaka Khan adta még ki 1983-ban. Felix Jan a trópusi és deep house stílus jegyekkel teljesen új életet lehelt a klasszikus slágerbe. A következő sláger pedig a Waiting for Tonight, a Grammy jelölt ausztrál DJ és producer Fisher, valamint a Poppikon Jennifer Lopez közös kollaborációja, amely 2024. május 3-án jelent meg Fisher saját Catch and Release nevű kiadójánál. A dal Jennifer Lopez 1999-es azonos című világslágerének a 25. évfordulós Modern Tech House feldolgozása, a pörgős klubokba és fesztiválokra szánt verzió megtartotta J.Lo ikonikus éneksávjait, de Fisherre jellemző feszes bulis ütemekkel és basszusokkal frissítette fel a hangzását. Szóljon most Fisher és Jennifer Lopez közöse, A Waiting for

ha nem tudja, senki szólt az F betűs előadótól, a Follow the Flow együttes egyik legnagyobbja, az áttörést hozó slágere, amely 2018 tavaszán jelent meg, majd a zenekar 2019-ben mutatkozó nagylemezének a címadó dala lett. A dal elképesztő sikert alatott, vezette a Spotify és a zeneszöveg.hu slágerlistáit, a MAHAZ listáján is az élre tört, és a rádiók is folyamatosan játszották. A következő F-betűs előadó pedig Florida lesz, és az egyik legnagyobb világslágere, a Good Feeling. A dal 2011. augusztus 29-én jelent meg a Wild Ones című negyedik stúdióalbumának felvezető kislemezeként. A szám alapja rendkívül ikonikus, ugyanis Avicii Levels című elektronikus zenei számának dallamára épül. A dal globális közönség kedvenc lett, többek között vezette a brit kislemezlistákat, és a harmadik helyig jutott az amerikai Billboard Hot 100-as listán, csak az Egyesült Államokban több millió példányban kelt el. Szóljon most Floridától!

0: Predator szólt a Mary Joe 2015-ből, ezzel zárjuk le a Best of óránkat, ma csak F betűs előadókat játszottunk. A következő órától egy óra után pedig nincsen megállás, jönnek az old time slágerek, maradjatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of, a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 9-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása. Akár több 10 millió forintot is gyűjthetünk a Paksi Gyógyászati Központnak szeptember 12-én. Még lehet jelentkezni a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál pénzdíjas főzőversenyére. Juhász István lett a legeredményesebb kenus az OB-n. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
2: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
3: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
0: Paks FM hírek.
1: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
4: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
1: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat. Szeptember 5-én rendezték meg a Sióagárdi Szüreti és Falunapot, amely színes programokkal várta a település lakóit és vendégeit. A rendezvényen szüreti felvonulás, néptánc bemutatók, zenés műsorok és koncert is szórakoztatta a közönséget. A napot falunapi buli és közös ünneplés zárta. A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én szombaton rendezi meg a Roma Nap és Kisasszony Nap elnevezésű rendezvényt, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 16 órakor köszöntővel és ünnepi beszéddel kezdődik a Medinai Művelődési Ház és Játszótér területén. A rendezvényen díjazásokra, vendégtánccsoport fellépésére és roma tánc bemutatóra is sor kerül. A résztvevőket vacsorával várják, majd reggelig tartó fergeteges buli zárja az estét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István, kétszeres világbajnok kenus, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: Elmúlott egy óra, megkezdtük ezt a zenei órát is a Paks FM-en. Már nincsen megállás, nem csak F betűseket játszok. Itt lesz velünk Teddy Swims, Olivia Dean és Rácz Gergő is ebben a sorrendben. Aztán pedig a program lehetőségekről is beszélek egy kicsit, majd az időjárásról, hiszen elvileg a mai napon este és éjszaka jön egy kisebb lehűlés ránk. Kezdjük is, jön Teddy Swims-től a Bad Dreams.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma szeptember 9-én kiállítás nyílik meg Kovács Norbert szobrász művészé a Csengi Dénes Kulturális Központ kiállító termében 17 órától. Szeptember 10-én Kalocsán lesz koncert, a Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncert. Csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében. Szeptember 19-én gyerekprogram lesz Kalocsán, mese délelőtt a Csavargó Kisautó. Az időpont szombaton 10 órakor lesz, a helyszín pedig Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtára. Fesztivál lesz Tolnán szeptember 11 és 12-én, Bárka Fesztivál 2026, Tolna, Alta Ripa Szabadidőpark. Felép többek között Méringer, a Lord zenekar és még sokan mások is a két napos fesztivál alatt. Születi nap lesz Gerjenbe szeptember 12-én. 10 órakor kezdődnek a programok, és 20 óra 30-kor még csak a sztár vendég jön, a Desperado. A helyszín a Közösségi Ház, faluközpont. Szekszárdon szeptember 12-én kiállítás nyílik meg, időbe zárva Moser Zoltán fotókiállítása. Szombaton 15 órakor nyílik meg, Szekszárdon a Művészetek Házában. Szeptember 15-én Janikowski 100 zenés felolvasó színház lesz a Csengi Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Pakson kedden 17 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. Északkeleten egy-egy zivatar alakulhat ki, a szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágasabb környékében és északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a legmagasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatar alakulhat ki. A csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Hűvös lesz a maximumok, mindössze 16 és 23 fok között alakulnak.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Isabel, hellótól szólt a zuhany belém. Most pedig egy játékot hozok, amit már tegnap este kiraktunk a Facebook oldalunkra. Ele Junior koncert lesz Szexárdon szeptember 19-én szombaton este 8 órától a Babics Mihály Kulturális Központban. Vasárnapig akciósan vásárolhatóak meg a jegyek, de most tőlünk is megnyerheted. A Facebook oldalon van a játékunk, a Paks FM oldalon, ha felmentek, akkor látni is fogjátok. Egy Ele Junior címet kell kommentbe írni, esetleg a kedvenceteket, és nyerni tudtok 2 darab belépőjegyet a koncertre. A helyes kommentelők között szeptember 9-én, vagyis már ma este, így szerdán, kisorsolunk 2 szerencsés nyertest, akik fejenként 2 darab belépőt nyerhetnek a koncertre. Játsszatok a Paks FM oldalán, és hogy hangolódjunk, jöjjön most a Rabszolgalány, Ele Junior.

0: Paks FM. Összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Kilőtték az űrbe a román űrteleszkópot, amely többek között a sötét energiát is kutatja majd az űrben. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, és bab, valamint lencsepüréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőkre. Körbejárjuk majd azt a témát, hogy tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és magyar egyetemisták számára is elérhető teljesen ingyenesen több mint 900 mesterséges intelligenciával és felhő technológiával foglalkozó online képzés. Ezekről a témákról is szó lesz, én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: 96.3 Paks FM.
4: It's my favorite.
3: I love it.
4: Paks FM.

0: Az Ocsomacsótól szólt az ég egy világon. Ezzel zárom is az egy órát, kettő óra után pedig Levi jön a Paks FM stúdiójába, és játsza tovább a jó slágereket. Mindenkinek további jó rádiózást és szép napot. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
6: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
5: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
7: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
5: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, és hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során. Éppen ezért érdemes lesz most is velünk tartani. Tartsatok velünk, kezdjük zenével. Ray következik a Where is my husband David Guetta idei remixében. Let's go!
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Calvin Harris és Dragon Bone legendás kettősét hallhattátok, ez volt a Lovers in a Past Life 2024-ből. Nos, szeptember 9-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Ádám, Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Serafina, Szergiusz és Tivadar nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Jason Derulónak. Glad You Came, ezt fogjátok tőle hallani 2023-ból.

Ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdőző szeptemberi délutánnak a lendületét. Sean Paul és Becky G jön a Mad Love 2018-ból. Let's go!

0: Ez volt Miles Smith és a Stay If You Wanna Dance 2025-ből. És ígéretemhez híven már is itt vagyok egy Pál Fikati féle sporttudósítással. Az OTP Bank Liga 7. fordulójában vereséget szenvedett a Paksi FC hazai pályán a DVSC együttesétől. A félidőben már 3-1-re mentek a vendégek, ebből kettőt a nyáron Paksról Debrecenbe igazolt Szendrei rúgott. A második félidőben mindkét oldalon esett még egy-egy találat, ráadásul egy öngól is volt Vas révén. Bognár György vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, rutintalanul játszott csapata.
1: Nem kaptuk el az arányokat a fiatalok és az idősebbek között. Rutintalanok voltunk. Nem játszottunk rosszul, sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, már az első félidőben is helyzeteink voltak, több is, de hát olyan szinten megkontráztak minket, és érdekes módon nem nagyon voltak létszámfölényben az ellenfél. Hát sajnos a védekezésünk az most már a sokadik összetételben se nagyon hatékony. Jó, kihagytuk a helyzeteket, oké, tiszta helyzetek voltak, vezethettünk volna akár mi is, de a játékkép alapján többször volt olyan labdavesztésünk, amiből egy ritmussal átment az ellenfél rajtunk. De háromszor négyszer voltak a 16-osnál, és 3-1-re vezettek. Tehát egyéni védekezési problémáink voltak, ráadásul a végén ugye Vasi megint öngólt rúgott. Tehát. Ráadásul olyan pozícióban volt a csatár, hogy nem is fért a labdához. Tehát tulajdonképpen erre mondom azt, hogy megvertük magunkat. Aktívak voltak a játékosaink, a fiatalok is, de nagyon-nagyon sok olyan lövési kísérletünk volt, ami nem volt előkészítve. Tehát elkapkodtuk távolról, rossz labda kezelés után, a Győrfinek volt 1-2, a Petőnek volt legalább 4-5, tehát ezekben a játékhelyzetekben ezek a játékosok még rutintalanok. Nem jó döntést hoztak, amikor passzolni kellett volna, akkor is lőttek, ráadásul hát rosszul.
0: A Paksi FC legközelebb Magyar Kupa mérkőzésen lép pályára, mégpedig szeptember 12-én Kazincbarcikán. A bajnokságban jó egy hónap szünet következik, október 10-én az MTK-t fogadják a paksiak.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anne-Marie, James Arthurt és Matthew Blindot hallottátok, ez volt a Rewrite the Stars 2017-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. You're not making

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Valahogy annyira evidensnek tartja azt a magyar társadalom, hogy leveszi a 300 forintos tejet a polcokról, miközben a kereskedő úgy tudja 300 forintért adni, vagy 330-ért a boltban, hogy ő már áttette a hasznát, tehát a semmiért veszik, igen, és semmiért veszik át, és akkor kiderül, hogy a tejtermelők valójában ár alatt kénytelenek eladni, mármint az előállítási költség alatt kénytelenek eladni az ilyen nagy felvásárlóknak a tejet.
2: 80 forintos tej hogyan lesz nála te asztalodon 320?
1: Így van, így van. Na és akkor értem, hogy nyilván az ember minél kevesebbet akar a rezsire költeni, és tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyébként nem is tudná megengedni magának, ha mondjuk dupla ennyi lenne, és ez szomorú, tehát ezt mindenképpen csak akkor lehet kivezetni, hogyha valamilyen módon megvan oldva az, hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak is, meg tudják ezt fizetni, de az viszont, hogy mindennek ára van, és mindennek fair play módon tisztességesen fizessük meg, és ne az legyen, hogy mesterségesen be vannak fagyasztva bizonyos díjak, de nincsen a rendszer mondjuk fejlesztve, és ezáltal mondjuk majd egyszer arra fogunk akár mondjuk egy vízműnél is felébredni, hogy eldurranak a csövek, és nincs víz.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
6: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta. Ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
1: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. Szeptember 5-én rendezték meg a Sióagárdi Szüreti és Falunapot, amely színes programokkal várta a település lakóit és vendégeit. A rendezvényen szüreti felvonulás, néptánc bemutatók, zenés műsorok és koncert is szórakoztatta a közönséget. A napot falunapi buli és közös ünneplés zárta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 15 óra 5 perc, szeptember 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettük az előző óra végén, Josh Breaks kezd. Az Easy-t fogjátok hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most egy új

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 33 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van, egész álló nap, még egy nap nyár az őszben, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, ugyanis sárga figyelmeztetés van már kiadva zivatarra. Ez feltehetőleg az esti órákban már meg is fog érkezni. Minden esetre a közelgő hidegfront csapadék ide vagy oda 10 fokos különbséget fog előidézni. Holnap már 10 fokkal kevesebb lesz, 24 fok várható, mint napi csúcshőmérséklet. És úgy tűnik, hogy a csütörtök péntek a holnap és a holnap után csapadékos, zivataros, záporos idővel fog lezajlani. Kapunk egy kis zuhét a nyakunkba. Pénteken például már csak 19 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és erre az ilyen 23 és 26 fok közötti időre fogunk beállni, aztán úgy tűnik, hogy a hónap hátralévő felében, úgyhogy most már egyszer és mindenkorra megérkezik az ősz végre valahára, az is lehet, hogy egy kis csapadékkal. De a mai nap még a perzselő napsütésre azért feltétlenül figyeljetek oda, hogyha kimerészkedtek a nap sugarai ellen, kalappal, sapkával, világos színű ruhákkal védekezhettek, illetve igyatok még rengeteg vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Chaperont hallottátok, ez volt a Good Luck Babe 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes kánikulában, később pedig valószínűleg esőben fürdőző szeptemberi délutánnak a lendületét. 21 Pilots következik a Shy Away 2021-ből.

0: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
1: Paksra érkezik a Richter Egészségváros program szeptember 12-én, azaz a szombaton, aminek keretében ingyenes szűrések, tanácsadások és előadások várják a lakosságot. A résztvevők a programon nem csak saját egészségükért tehetnek, hanem a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. A Richter Gedeon NRT ugyanis 3,5 millió forint értékű alapadományt ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központnak, ezt pedig ti is megtámogathatjátok, ugyanis a szombati programok során az ingyenes előadások, szűrések és mindenféle programokon való résztvétel révén pontokat gyűjthetek, egy-egy pont 500 forintnak felel meg, ami természetesen mind a Paksi Gyógyászati Központ irányába megy. A cél, hogy altatógépet és szemészeti OCT készüléket szerezzenek be a befolyt összegből. Szóval ott a helyetek, tehettek az egészségetekért és tehettek mások egészségéért is, azáltal, hogy részt vesztek a programokon. A részletes programokat a programajánlóban fogok ismertetni, mert a szűréseken és egészségügyi előadásokon kívül még színpadi programok is színesítik majd a szombati napot. Átadom a szót most Tolvaj Reninek, az idei Good Without You-t fogjátok hallani tőle. I'm gonna get

Ez volt Justin Bieber és a 2015-ös Sorry. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, majd reklám és Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. Baby,

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsítósávot lezárták, valamint a leállósávot is zárva találják az arra közlekedők, de csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. A 6-os főúton, a Tolna és Szekszárd közötti szakaszon a 136-os és a 139-es kilométer között a burkolatot tisztítják, ezért útszűkület lassítja a közlekedést. Az 51-es főúton Kalocsa térségében a 116-os és a 117-es kilométer között egy megsüllyedt víznyelő helyreállításán dolgoznak. Reggel 7-től 16 óráig a félútpályát lezárták, táblák jelzik a forgalomkorlátozást. Az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es kilométertől a 21-es kilométerig kaszálási munkálatokat végeznek, emiatt útszűkület lassítja a haladást. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munkálatok zajlanak, ezért útszűkületeken keresztül halad a forgalom. Valamint a Zomba és Kisdorog közti szakaszon az 1-es és a 7-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, a munkavégzés miatt útszűkületekre kell számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Kóp helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Kóp helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az uniós vezetők elítélték, hogy magasrangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
8: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni. és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
7: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. A medinai roma nemzetiségi önkormányzat szeptember 12-én szombaton rendezi meg a Roma nap és kisasszony nap elnevezésű rendezvényt, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 16 órakor köszöntővel és ünnepi beszéddel kezdődik a medinai művelődési ház és játszótér területén. A rendezvényen díjazásokra, vendégtánccsoport fellépésére és roma tánc bemutatóra is sor kerül. A résztvevőket vacsorával várják, majd reggelig tartó fergeteges buli zárja az estét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
1: A pontos idő 16 óra 4 perc, szeptember 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy az beígérhettem az előző óra végén, Loy Kezd, The Way I Want It című tracket fogjátok hallani tőle 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra

Duff Cameront hallottátok, ez volt a 2025-ös Too Much. Nos, szeptember 9-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Ádám, Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Serafina, Szergiusz és Tivadar nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Tate McRae, a Greedy-t fogjátok tőle hallani 2023-ból. Let's go!

Ez volt Ed Sheeran és a 2025-ös Camera. Nos, még két track következik, egy Last Frequencies-től, egy pedig Ella Henderson-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve egy újabb pálfikati féle tudósítás is vár rátok, ezúttal a szombaton lezajlott Nyékihegyi piac lesz a téma. A szó most Last Frequencies-é, a Love is the Only Thing-et fogjátok hallani tőlük 2024-ből.

0: a Pax FM slágereivel.
1: Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az Atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.

0: Ez volt Miley Cyrus és a 2025-ös End of the World. Nos, szombaton Nyékihegyi piac volt Pakson. Kézműves termékeket árusító kistermelők érkeztek tejtermékekkel, füstölt húsárukkal, sajttal, zöldség- és gyümölcskészítményekkel, horgolt ruhákkal. Összesen több tucatnyi árus kínálta termékét. A bátaszéki Bölcsföldi Tamás homoktövis kistermelő, saját ültetvénye van. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
1: Hidegen sajtolt, tartósítószermentes gyümölcslevet készítünk, natúrt és mézeset, készítünk lekvárt, örleményeket, teakeveréket, majdnem minden részét felhasználjuk homoktövisnek.
2: Saját ültetvényetek van és hol?
1: A szomszéd faluban van egy 4 hektáros birtok, és azon termeljük homoktövist másfél hektáron. Az aszállyal küzdünk, idén öntözőrendszert készítettünk, próbálunk így lépést tartani ezzel a trópusi időszakkal.
2: Mit kell tudni a homoktövisről egyébként, tehát milyen jótékony hatásai vannak?
1: Nagyon magas ugye a beltartalma, vitamin, C-vitamin nagyon magas benne, ugye a beta-karotin miatt van ilyen szép színe, amiből a szervezet A-vitamint állít elő, E-vitaminban gazdag, antioxidáns, az omega zsírsavak teljes palettáját tartalmazza, nagyon komoly szakirodalom van róla, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy utána nézzen az interneten. Nagyon jó a orvostani tulajdonságai, mind köszvényre, mind emésztésre, méregtelenítésre, az egészségünk megtartása érdekében elengedetlen, hogy fogyasszuk.
2: Ilyenkor összelérik be, ugye, a homoktövis?
1: Októberbe érik, igen. Körülbelül mind a kései szőlők. Akkor ágeltávolításra szüretelünk, és az ágakat utána elvisszük egy üzembe, ahol ágastól, levelestől, gyümölcsöstől sokkolják. Ugye egy gyors fagyasztáson megy keresztül. Ez azért elengedhetetlen, mert ugye amikor leválasszuk az ágat a bokorról, akkor néhány óra múlva elindul az eredési folyamat. Az eredési folyamat előtt lesokkoltatjuk, utána megtisztítják, lerázzák fagyos állapotába, kiszelelnek belőle minden bele nem valót, és a gyümölcsöt zsákba teszik nekünk, és tartós fagyasztásra beteszik a mélyhűtőbe. Ezáltal, amikor mi feldolgozzuk, és a fagyott gyümölcsöt elővesszük, megmossuk, kiolvasszuk, akkor ugyanott folytatja, ahol szület után abbahagyta, és egy friss citrusos gyümölcsről van szó, és mi ezt minden hétvégén készítjük 52-szer egy évbe, hogy mindig a frisset tudjuk hozni a piacra.
2: A homoktövisnek hány fajtája van, és melyik az, amelyikkel érdemes foglalkozni?
1: Alapvetően a homoktövis fogyasztása egy jó dolog, viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy melyik fajtából készült az a gyümölcslé, amit éppen fogyasztunk. Mi az aszkólával dolgozunk, ez a többi fajtához képest kimagasló beltartalommal rendelkezik, a többi az nem gyógyászati szempontból értékes, hanem vannak például a habegó, az olajhasznú, abból csak olajat sajtolnak, a másikkal csak ételt színeznek, az aszkóla a legjobb. Mi ezzel dolgozunk. Hát most már nagyon sok félét lehet találni neten, az a baj, hogy keresztezik, nagyon sok a csaló, és hogyha valaki arra adná a fejét, hogy ültessen homoktövist, akkor én ajánlom azt, hogy egy termelőhöz menjenek el, és ott őtőle személyesen egy nagy ültetvényből vásároljanak oltványt, mert ott garantálni tudják a minőséget.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

0: so don't call me up.
1: Ez volt Mabel és a 2019-es Don't Call Me Up. Nos, újra vége van. Ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Eddig is volt vagyonvisszaszerzési egység, egy tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyonvisszaszerzési hivatal, itt megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyonvisszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátsszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
2: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék.
1: Hány éves vagy?
2: Ugye? Hát de miért jól mondtam, ez tényleg ettől függ. Hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy jó sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta. Ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
6: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
7: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívül jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
6: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 9-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígértem az előző óra végén, Coldplay-el kezdünk. A We Pray-t fogjátok tőlük hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 12-én, azaz szombaton Paksra érkezik a Richter Egészségváros program. A Richter Gedeon NRT 3,5 millió forint értékű alapadományt ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központnak, ehhez pedig ti is hozzájárulhattok. Szombaton fantasztikus programok, szűrések és egészségügyi előadások várják az érdeklődőket az Asse sporttelepen. Ha részt vesztek ezeken az ingyenes programokon, pontokat gyűjthettek. Egy-egy pont pedig 500 forintot ad hozzá az alapadományhoz. A cél egy altatógép és személyzeti OCT készülék beszerzése a Gyógyászati Központnak. A szűréseken és különböző előadásokon kívül színpadi programok is színesítik a szombati napot. A teljesség igénye nélkül a Paksi Twirling Bot Forgató Kulturális és Sport Egyesület, a Csillagsó Tánc Egyesület és a Főnix Tánc Egyesület előadását is megtekinthetitek a színpadon 9 óra 15 perctől egészen 17 óra 30 percig. Fél 10-től 17 óráig zajlanak a szűrések, de családi programok is várnak rátok. Gyerekprogramok, elsősegélynyújtás bemutató, interaktív játékok, illetve kórházsuli, híd a kórház és az iskola között. Az életmód sátorban 11-től dr. Baracsi Katalin, Tóth Andrea, Sziládi Hedvig és Béres Alexandra előadásait tekintetitek meg, az Agóra előadó sátorban pedig olyan lebilincselő témákról fog szó esni, mint a férfiasság és szívügyek, a csontritkulás megelőzése és kezelése, a memória csodálatos világa, vagy pedig a női egészség. Csatlakozzatok ti is a kezdeményezéshez! Az egészség séta 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől. Ha ezen részt vesztek, az háromszoros pontértéket jelent, tehát 1500 forinttal járulhatok hozzá fejenként az alapadományhoz. Egészség ezreknek, milliók a Paksi Gyógyászati Központnak. Találkozunk szeptember 12-én, szombaton az Asse sporttelepen.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Teddy Swims-t hallhattátok, ez volt a 2024-es The Door. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában dúskáló szeptemberi délutánnak a lendületét. Ella Eyre és Sonny Fodéra következik a Wired 2020-ból. Let's go!

Selena Gomez-t is Benny Blankot hallottátok, ez volt a Sunset Boulevard 2025-ből. Nos, szeptember 9-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Ádám, Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Serafina, Szergiusz és Tivadar nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Srácok, azt hiszem, hogy a nyári hőségnek már csak órái vannak vissza, hidegfronti hatás közelít, és feltetőleg a holnapi és a holnap utáni napot csapadékba fogja borítani. Már az is lehet, hogy ez már ma este megtörténik. Úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a 10 fokos hőmérséklet visszazuhanáshoz, és végre éljük át együtt az ősz első pillanatait. The Weeknd következik, a Blinding Lights 2020-ból. Let's go!

Ez volt Manz Zelmer Löw és a Happy Land 2018-ból. Én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Kilőtték az űrbe a román űrteleszkópot, amely többek között a sötét energiát is kutatja majd az űrben. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, és bab, valamint lencsepüréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőkre. Körbejárjuk majd azt a témát, hogy tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és magyar egyetemisták számára is elérhető teljesen ingyenesen több mint 900 mesterséges intelligenciával és felhő technológiával foglalkozó online képzés. Ezekről a témákról is szó lesz, én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítés tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
5: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta. Ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
4: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
4: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István kétszeres világbajnok kenus, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

összeköt. Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli, a napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a városért!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
3: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújító strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
2: Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon NRT által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
4: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz, Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hír! És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: De egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
2: Nem lehet focizni. De. Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
1: De hogy?
2: Ezt most mondom.
1: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
2: De legyen sok osztály, mondtam, egy helyen.
1: Hát
2: tehát
1: most...
2: ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
1: Ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportba, de
2: foci
1: jó.
2: Közben.
1: Hát nem csak foci, nem foci de közben.
2: A foci az hibbe, hogy nagyon
1: mi
2: fontos.
1: Mi vagy te, Orbán Viktor?
2: Nem vagyok Orbán.
1: A fociról szól.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az uniós vezetők elítélték, hogy magasrangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
2: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ott mindenki kapott egy belépőt, ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják, ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központon szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvénysorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek szakorvosok által, torna lesz Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az az online térben történt.
1: Szeptember 5-én rendezték meg a Sióagárdi Szüreti és Falunapot, amely színes programokkal várta a település lakóit és vendégeit. A rendezvényen szüreti felvonulás, néptánc bemutatók, zenés műsorok és koncert is szórakoztatta a közönséget. A napot falunapi buli és közös ünneplés zárta. A medinai roma nemzetiségi önkormányzat szeptember 12-én szombaton rendezi meg a Roma nap és kisasszony nap elnevezésű rendezvényt, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 16 órakor köszöntővel és ünnepi beszéddel kezdődik a Medinai Művelődési Ház és játszótér területén. A rendezvényen díjazásokra, vendégtánccsoport fellépésére és roma tánc bemutatóra is sor kerül. A résztvevőket vacsorával várják, majd reggelig tartó fergeteges buli zárja az estét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks FM.

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb autómárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintőképernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen míg a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az $579, ami körülbelül 182 ezer forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhő szakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshop és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhő technológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már $100 értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. Tehát a Nancy Grace Roman űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalma kövezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük, az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyagkészlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktívan szolgálja a csillagászatot. Egyébként a NASA tudományos küldetési igazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy amíg a Hubble és a Webb mint egy kulcslyukon átkémlelte az univerzumot, addig a mostani űrteleszkóp szó szerint berúgja majd az ajtót, ugyanis érzékenysége és képalkotási élessége nagyjából megegyezik a Hubble-éval, viszont sokkal gyorsabban pásztázza végig az égboltot. Csak hogy példát is mondjak, ennek az új űrteleszkópnak egyetlen hónapnyi idő is elég lesz ahhoz, hogy megfigyelje a teljes tejútrendszert és fel is térképezze azt. Hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma 3 fő összetevőre bontható: a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra. A második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszi ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át. Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszatát keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks

0: hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok. Ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció

0: a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban. Viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az 1990-es évekre azonban világossá vált, hogy rendkívül tartósak, felhalmozódnak a környezetben és az élő szervezetekben is. Svéd kutatók például 1997-ben egyre növekvő PBDE koncentrációt mértek az anyatejben. Az Európai Unió 2004-ben kezdte betiltani a vegyületcsoport különböző változatait, ám a szennyezés azóta sem tűnt el. A mostani tanulmány szerint a kontinens számos pontján kimutatták az üledékekben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 éve betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra, több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korán sem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencse püréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról. Ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők körében népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikon formákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fagyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Tolna megyei település nincs a Szent István vidékfejlesztési program 10 mintatérségében, melynek elindulását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament keddi ülésén. A programon keresztül 10 településenként évi 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosít a kormány, derült ki a miniszterelnök által elmondottakból. Első ízben 10 mikrotérségben összesen mintegy 100 település bevonásával tesztelik az új rendszert, amelyben a fejlesztésekről helyben döntenek majd. Magyar Péter szerint az országos program 2027. augusztus 20-án indulhat el. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
2: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújító strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Zóna Alapítvány szeptember 8-án Szekszárdon, hogy még hatékonyabban segítsék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláíráson dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Zóna Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást, melynek célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Szolnokról Juhász István kétszeres világbajnok kenus, adta hírül a Magyar Kajakkenu Szövetség a közösségi oldalán. Az Atomerő Műsport Egyesület versenyzője 9 számban indult a múlt héten megrendezett Duna Life Medical felnőtt magyar bajnokságon, és a megszerzett 8 éremmel a verseny legeredményesebb sportolója lett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az uniós vezetők elítélték, hogy magas rangú szerb tisztségviselők is részt vettek. Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok belgrádi temetésén, írja az MTI. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönre ítélt Mladic temetésének hivatalos támogatása azt mutatja, hogy Szerbia még nem nézett szembe a múlt sötét fejezeteivel. Az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy a történtek ellentétesek az EU-hoz való csatlakozás alapjául szolgáló értékekkel, és együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP hétfőn az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. Szeptemberben befejeződik a strand nagymedencéjének felújítása, így a jövő nyáron újra a látogatók rendelkezésére fog állni, erről Heringes Anita polgármester beszélt rádiónknak. A városvezető a létesítményt érintő további beruházások szükségességéről is tájékoztatott.
2: Ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Akár több 10 millió forintot is összegyűjthet a lakosság a Paksi Gyógyászati Központnak azzal, ha szeptember 12-én szombaton részt vesz a Richter Egészségváros Paksi állomásán az ASE sporttelepen. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója részletesen ismertette, hogy hogyan növelheti a lakosság aktivitása a Richter Gedeon Enyerté által az intézménynek felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
3: A program gyakorlatilag az elmúlt héten kezdődött, mégpedig a Nem tűntem el című kisfilmnek a vetítésével a Csengei Dénes Kulturális Központban, hogy mindenki kapott egy belépőt. Ezt a belépőt szeretnénk, ha elhoznák magukkal a résztvevők, és leadják. Ennek 500 pont, azaz forint értéke van. És reggel 9 órakor kezdődik a program a Csengei Dénes Kulturális Központtól szombaton. Itt elindul egy séta, ennek van a legnagyobb értéke, gyakorlatilag van egy belépés, ami 500 pontot ér, és maga a séta 1000 pontot, tehát így jön ki az 1500 pont, vagyis forint a séta alkalmával. Majd egy egész napos rendezvény sorozat kezdődik meg a sétát követően, előadások történnek, szakorvosok által, torna lesz, Katus Attilával, ezen kívül szűrővizsgálatok, tanácsadások, és ami nagyon fontos, az online tér. Gyakorlatilag a Richter a saját Facebook oldalán egész nap élőben fog közvetíteni az eseményről. Itt nagyon fontos az, hogy lájkoljunk, megosztunk, hozzászóljunk, mert ezek mind ugyanúgy 500 pont forint értékkel bírnak, és Kiskunhalas esetéből tanulva, akik 63 millió forintot tudtak összegyűjteni ezen a rendezvényen, ott a legnagyobb rész az online térben történt.
1: Értékes nyeremények és pénzdíj várja a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál főzőversenyén résztvevő győztes csapatokat. Erről Madura Tünde, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője beszélt rádiónknak. A fesztivál főszervezője arra is kitért, hogy még mindig van lehetőség jelentkezni a főzőversenyre.
4: Még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még.
1: Madura Tünde rádiónknak azt is elmondta, hogy a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Kalocsai Érsekkertben, és több színpadon koncertek és egyéb szórakoztató produkciók várják a rendezvényre kilátogatókat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm.

Mozduljunk együtt a városért! Szeptember 12-én szombaton az atomfutás napján Paksra érkezik a Richter Egészségváros programja. A Richter Gedeon nyerté alapadománya a Paksi Gyógyászati Központ felé 3,5 millió forint, amelyet 500 forintonként tudunk növelni, amennyiben részt veszünk egy-egy ingyenes szűrésen, tanácsadáson vagy előadáson, de a délelőtt 9 órakor a Csengei Központtól induló egészségséta háromszoros pontot ér. Az ASE sporttelepen délelőtt 9 órától délután 5 óráig egész nap szűrések, tanácsadások és színpadi programok várnak helyi fellépőkkel. A bemelegítő tornát Katus Attila vezényli. A napházi asszonya Barabás Éva, de az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásokkal is tudjuk növelni az adományt. Richter Egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a paksi egészségellátásnak. Találkozzunk szeptember 12-én szombaton Pakson az ASE sporttelepen. Mozduljunk együtt a város.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Na, nézem, hogy mennyi az idő. Hát sajnos úgy nagyjából azt látom, hogy el is ment az időnk, úgyhogy szerintem
4: sokat
3: nincs
4: beszélti.
3: Már. Én?
4: Persze.
3: Hát nem is
4: azért ment el az idő.
3: Nem, a Józsi szokott sokat beszélni. Én nem beszéltem.
4: Szegény nem tudja megvédeni magát, bár ő az, aki ezt mindig szokta mondani.
3: Igen, ő szokta mondani.
4: Azért kell ott lenni mindenhol, hogy mert mindig arról beszélnek, aki nincs ott.
3: Így van.
2: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: hallgatom az autóban.
1: Összeköt.
2: Nagyon szeretem.
3: Box FM.